0: emlékeket idéznek. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Átírnám az összes játékszabályt,

0: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
1: Nézem, ahogy táncolsz és úgy bánt, látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád, pedig ez a város nagy.

Magyarország, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: a tévémaci nem hoz lázba,
1: még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Minden órán
2: Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. És Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

0: Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hoztál valamit ma reggel, azzal fogadtál, hogy Ádi, megvan a pisi.
2: Ne, hát megvan a pisi papír. A pisi papír, azt mondtam, igen.
1: A pisi papír. Mi igen, ez?
2: Az egyik táskámban volt benne.
1: Na, mert ugye beszéltünk arról,
3: hogy... Nem egy terhességi teszt még, mielőtt esetleg.
2: Ja, ez nem olyan pisi papír.
1: Beszéltünk arról, hogy igenis a nők is tudnak állva pisilni. És akkor szóba jött a pisike hely, amit én úgy láttam egyszer egy női magazinban, hogy így benne volt egy oldalon, és ki lehetett vágni. Muta, egy ilyen kartonpejhet, vagy kelyhet.
3: Azért álljunk már meg egy pillanatra.
2: Nem, van rajta egyébként ilyen magyarázó útmutató. Nem tudom, hogy mennyire látszik a kamerába.
1: Bocsánat, egy márkajelzés muszáj most itt megemlíteni. Ez a Hell P. Érted? De,
3: P. Értem. De Ádi, figyelj, azért légy szíves, egy pici háttér magyarázatot adj már, hogy mi a rosszabbért olvasgatsz te egy női magazinban a női pisike helyről. Tehát, hogy ezt azért úgy picit tegyük már tisztába.
1: Én az ilyen magazint is vettem. Rendszeres előfizető voltam, a ciki randi sztorik voltak a legjobbak. Nem? Te nem követtél ilyeneket?
3: Jó, hát meg a Bravo magazinban is volt régen ez a, mi volt a szex, szerelem, nem tudom mi, és akkor abból akkora baromságok, meg hülye kérdések tényleg, de hogy női magazint lapozgatsz, és közül viszont pisikelyhekről
1: olvasgatsz. De honnan lehet megismerni a női lelket? A női magazinból.
3: Mennyire érzed, hogy ez a misszió sikerült?
2: Lehet ez engem. A probléma. Na, amúgy.
1: Még dolgozom az ügyön.
2: Legközelebb
3: azért megkérdezem a Petrát erről, ha összefutunk, hogy figyelj, hogy érzed, hogy uradnak ez mennyire jött össze?
1: Nagyon fontos az, hogy a nők tudjanak állva pisilni. Visszatérve a főhöz.
3: Ez abszolút elengedhetetlen, így van.
1: És ez a kis találmány, amit itt a kezemben fogok, Andi, mi rajta ez a sárga folt? De ez, nem, ez új, ugye?
2: Ez tényleg új, van rajta. Igen.
1: Jó, ez maga az. Úgy néz ki, mint egy kis boríték. Te használtál már ilyet valaha?
2: Nem, még nem próbált. De pedig ki akartam otthon
1: most
2: próbálni,
1: most
2: hogy ez hogy működik.
1: Kell pisilni? Kibontom.
3: Meg.
2: De tudod, hogy kell? Mert itt van
1: nyilván ki kell bontani, nem vagy hülye vagyok? Mondd a lépéseket.
2: Igen, ott
1: mondd a lépéseket.
2: Fel.
1: Kibontom. Igen, mint egy boríték kinyitottam,
2: igen,
1: a dolgot.
2: Aztán lehúzod a másik. Igen.
1: Lesz egy tölcsér.
2: Úgy. És igen. Akkor itt kinyomod. Nyújj bele.
1: Várjál.
2: Új, azt megáldik.
1: Eddig egy tölcsérünk van, boríték fedéllel, olyan, mint egy bűvész kellék. Ebbe lehet bélyegeket tüntetni. Na igen, és most
2: na,
1: mi
2: hát
1: van?
2: És akkor azt kell úgy oda tartani.
1: De hogy? Tehát, hogy ez így
2: hát
1: alulról,
2: úgy,
1: hogy
2: igen,
1: legyen
2: úgy,
1: egy kis
2: igen,
1: talpa?
3: Hát azért úgy ismered hát valamennyire a női anatómiát?
2: Hát,
1: és akkor lesz belőle egy ilyen...
3: Ugyanról nem írtak a magazinban.
1: Kicsim. Éni szirígy nőknek.
2: Csak sötétben szokott tapogatni.
3: Éni szirígy nőknek egy ilyen kis kiegészítő.
1: Csövecske, és ez vajon megfogja tényleg a...
2: Fogalmam sincs, csöpögés. Én ezért akartam otthon ezt kipróbálni, mert így élesben nem akartam. Mert.
1: De mit otthon?
3: Vízálló?
1: Figyelj!
2: Hát annyira szerintem vízálló, amíg pisilsz.
1: Próbálják rajta keresztül kávét inni?
2: Ne.
1: Menjél.
2: Tudom, hogy ezt ott a pultnál kellene.
3: Nem, most elhajol, most csak magát önti le.
2: És az milyen jól néz ki, hogy a pisi...
3: A pisi kehelyből iszod a kávét.
1: Működik! Működik, nem ázott át. Most hát szín tekintetében nem annyira pisire haj az a dolog, de megmutatom itt a kamerába is, hogy ilyen lett a végeredmény. Oké, akkor most, hogy lepróbáltam, itt a alfa teszten átmentünk. Andi, akkor most fölhívunk telefonon, menj el WC-re. Ősi, de nem mutatunk semmi durvát.
3: És mesélj közben.
1: De mered vállalni?
2: Nem mutatunk semmi durvát.
1: Adásba hagyjuk, ahogy pisikehez áll.
2: Jaj, de jó.
1: Vállalod?
2: Nem.
1: Melyik hallgatónk vállalja, hogy
2: ennyire
1: bejön?
2: Ennyire már nem vagyok én se bevállalt.
3: Csak női hallgatókat várunk nyilván.
2: Hát meg hogy csináljam, hogy közben érted, így tartom a telefonomat, aztán még a végén.
1: Hát egyik kézzel telefon tartasz, másikkal pisikelhet, és mondod, hogy megy. Aha. Mehetsz a férfi WC-be piszoárhoz, aztán bejön a portás. Jó napot, jó napot. Na jó,
3: férfi
1: van.
3: Portásunk van ma reggel, vagy?
1: Ma igen, hál' Isten, tehát ma ez a te napod, Andi. Most vagy
3: akkor
1: soha.
3: Akkor összefuthattak.
1: És ha akarod...
3: Mikor futottál össze piszoárnál férfiakkal?
1: De ha ahhoz van inkább kedved, akkor tetszőlegesen választhatsz kintifát is.
2: Jó, mindenképpen erre gondoltam.
3: Ez a te napod. Itt az udvaron egész kellemes idő van most már.
1: És akkor lesz hírünk a következő órára, hogy Komárom-Esztergom vármegyében nyilvános pisilés vizelés közben elkapták a hírszerkesztőt.
3: Szatír, női szatírt fogtak. Az amúgy is hiány szakma lehet szerintem, olyanból kevés van.
1: Na jó, de nézzük most az időseket is meg, ha már így Andit kipécéztük.
3: Képzeljétek el.
1: Gondoltam, hogy finoman
3: átsúgva. Kipécéztük, nézzük meg az időseket.
1: Hát, hogy mi lesz veled idős korodra? Képzeld el, egy dologért már nem kell küzdened, mert Anita LeBron elérte neked. Egyébként egy amerikai idősebb hölgy, aki egészen pontosan Minnesotában lakik, 82 éves, és imádja a szürke barátot, és elérte azt a törvénymódosítást, de nem házirendmódosítást, hogy a barátaival iszogathasson az idősek otthonában. Le a kalappal.
3: Bizony, mert hogy neki volt egy ilyen szokásuk, hogy ők délután 5-kor kocintottak, így a barátokkal. Happy Hour-nek nevezték ezeket az alkalmakat, így a kedves idős alkoholisták.
2: Na, és, úgy igen.
3: Hát aki minden nap iszik, az amúgy alkoholista, tehát hát, egy definíció igen. Szerint.
2: De akármennyit még egy pohárral
3: is. Van, mi.
1: Igen. Szürke barát?
3: Az már, akkor, az ha már minden nap iszol, akkor alkoholista vagy. Így van, ennek mindenki nézze utána. És hát ő szerette volna folytatni ezt a hagyományt, de az idős otthonban nem ihattak alkoholt. Nem volt külön engedélye az intézménynek arra, hogy ott alkoholt lehessen fogyasztani, úgyhogy kampányt indítottak a szabályok megváltoztatásáért a lakók. Ennek Anita lett az arca, azért az milyen kedves, nem? Kétszer is felszólalt a minnesotai törvényhozás előtt. Én vagyok Anita néni, szeretnék inni.
2: Bár csak ez az egy boldogságom van, hadd igyek.
1: Hagyják már őt, figyelj, itt van, érdemes külön választani. Alkoholista, ha minden nap iszik valaki. Nem feltétlenül, ha nincs sóvárgás. És el tud tölteni úgy napokat, hogy nem iszik.
3: Hát de ő nem, hogy sóvárgott, hallod? Hát elment a törvényhozásig, hát, hogy hadihasson. Szerinted sóvárgott a néni, vagy nem sóvárgott?
1: És gondolj bele, itt van ez a szegény néni. Bemegy az idősek otthonába. Addig megvoltak a kis happy hour-ök. Hát aztán az after hour-ök, meg a pre-hour-ök, meg mit tudom, pre-hour-ök, igen, ki se lehet mondani. De hogy...
3: Igen, a piros honfoglaló is biztos van.
2: Főleg egy pohár szürke barát után a 82 éves néni.
1: Bemegy az idősek otthonába, és ott nem fogyaszthat.
3: Pálik.
1: Jó, de hogy ott nem fogyaszthat. Hogy ez mekkora törés az életében. És itt most nem arról van szó, hogy... Nem arról van szó.
2: Szerintem a program is maga az, hogy ugye így leülnek együtt.
3: Unatkozó alkoholista.
1: De mi? Leülnek délután, megisznak egy pohár szürke barátot, szerintem semmi baj nincs vele az égvilágon.
3: Adnod is a pohár, de nincs baj.
1: Nem, ez egy akvárium nyéllel. De... Idősek otthonában, érted, itt van 82 éves át. Hagyjuk már meg neki ezt az örömet, hát milyen jó leülni ott egy szürke baráttal. Ráadásul nem is, tehát az alkoholista nem azt mondja, hogy szopogatnék egy szürke barátot, hanem azt mondja, hogy bort, tablettás bort, bármi. Itt ő ízlésre, gusztusra megy rá. Egyébként pedig azt mondják...
3: Szopogatnál így barátokat, én szürke barátokat, Andi?
1: Azt mondják az idősek otthonában, hogy az öregedés nem azt jelenti, hogy fel kell adni azokat a hagyományokat és szabadságjogokat, amelyeket egész életünkben élveztünk. Szóval igen, ő ezt most itt elérte. Egyébként az idősek otthona alkalmazottait is megkérdezték, és azt mondták, hogy nem annyira jogos ez a sérelem, mert hogy a szobában titokban szabad volt inni.
3: De nekik a társaságért nem kellett hozzá, igen.
2: Ők nem titokban akarták csinálni.
1: Igen, és az ellenzők meg azt mondják, hogy ebben a korban már nagyon nehéz az egyensúlyérzéket megtartani, ezért nem tanácsos alkoholt fogyasztani, de azért...
3: Hát látom, itt most én rekeresem a képeket, ült nem véletlenül a törvényhozásnál.
1: Közösségi alkalmakon azért szerintem engedtessék már meg. Egyébként itt azt írják, hogy kétféle szeszősít arra korlátozták az alkoholfogyasztást, remélem a másik a rum. Nem tudom, mi a másik. De amúgy simán lehet egyébként, hogy most ennek a néninek nem az unokája volt a bíró. Én azt látom a lelki szemeivel.
3: Na, mami, ja. Jól van, elértük.
1: Engedélyezzen, akkor ígyunk erre. Igen. De hogy ez van, és amiért nem mondom azt, hogy teljesen ünnepélyes és teljesen hibátlan lehet ez öröm, mert innentől ugyan szabad, de képzeljétek el, be kell jelenteni. Be kell jelenteni, hogyha a hivatalos iszogatás következik. Képzeljétek el, ott az helyi önkormányzaton nem tudom, hogy bejelentkeznek, és minden nap 3 óra 30-kor bedobják az aznapi kérelmet, hogy megkapják az engedélyt a borozásra.
3: Igen. Anita vagyok innen az idős otthonból. Kiskezdjük csak, ma is innánk.
1: Ugye, szokásosan.
2: Vagy le kéne adni hétfő már az egész hetit.
1: Great friend happy hour is coming. Készítsétek a töltsért.
3: Egyébként van itt olyan kép, szerintem miután ezt megszavazták, hogy konkrétan bekocintottak. Tehát, hogy azért a néni szeret stílszerűen ünnepelni. De nem alkoholista. Csak ezek a volt.
1: Jó, de most tényleg, tehát itt van egy 82 éves néni, beköltözött az otthonba, nyilván már mindent megélt, felnevelte a gyerekeit, már boldogok az unokák, ott van a barátaival, most miért ne iszogathasson a szürke barátot?
3: Bármit iszogathat, persze, csak értem, tehát az, ahhoz azért már nagyon kell szeretni a piát, hogy valaki ezt így végigvigye.
1: De mi? Soha nem ihatnál.
2: Hát de most...
3: Én meg lennék nélküle.
1: És hogyha ő egy, mit tudom én, egy borásznak volt a felesége, és a legínyencebb, és meg se iszza, csak kiköpi.
2: Aha. Biztos ezért mentek el a bíróságig, hogy kiköpdessék a bort.
3: Nem feltételezném, hogy kiköpi. És az se, hogy egy borásznak volt a feleség.
1: Jó, de akkor menjünk más fele. Tehát akkor ilyen jogon dohányozni se legyen szabad. Tehát én, hát én sokkal inkább el tudom fogadni, igen, hogy az idősek otthonában tilos dohányozni, mint hogy nem ijatok meg egy szürke barátot. Na így jó?
3: Egyébként figyelj, itt azt kicsit utána néztem, és...
1: Az baj. Az mindig baj.
3: Mivel az időseknél nagyobb a kockázata például az esésekkel járó baleseteknek, ezért korlátozták, tehát így megengedték, de a rendezvényeken kettő italra. Tehát nem kétféle italra, hanem összesen kettő italt ihat per alkalom.
1: Ja, tehát a kettőt ihat meg, és nem kétfélét. Jó, nem, mert itt egy másik cégben meg azt írták, hogy kétféle italra korlátozták.
3: Nem,
1: de akkor
3: kettő
1: ezt
3: darab, kettő darab, nem, jó, saját vágyaidat vett is ki. Nem, tehát összesen kettő félére.
1: Jobb is nem keverni. És akkor mit tudom, hogyha...
2: Főleg náluk
1: kérdezik. Van ott egy olyan nyugdíjas, mint te mondjuk, aki azt mondod, hogy nem akarsz inni, akkor én megszerezhetem a te két italodat?
3: Hogy az átlátható-e?
2: Ja, ilyen bizniszt tudod, kért ki nekem.
3: Nem tudom, de megtaláltuk akkor, hogy melyik az az idős otthon, ahol majd sok-sok-sok év múlva, vagy évtized múlva természetesen.
1: Amúgy.
3: Akár még kiszeltünci is felbukkanhat, ugye?
1: Igen, a jó kis koktéljaival. Igen. Melyiket akarod?
4: Sziasztok! Itt vagyunk egy medenceportin, finom pinyakoláda koktél iszom. Egészségetekre. Mondjuk el arabul is. Szaha!
3: Aki tud arabul, mondja már meg nekünk, hogy mit jelent ez, hogy szaha. Én jártam arra fele többször, de nem tudom, ezt nem értem.
1: Nem tudom, de nekem nagyon gyanús,
2: hogy... De ez is pinyakolát, hogy ott amúgy szóval szerintem már mindegy.
1: Nagyon gyanús, hogy három erősen felhevült üzletember elvitt után a tündikétől oldalra. Nem tudom, mi történik. A videó folytatását nem tette ki. Kristóf írja, hogy kellenének a te a délutánok Tátrából. A magyar idősek otthonában. Jó ez a te, amúgy én simán el tudom képzelni, hogy idősek otthonában megyek. Főleg az amerikai idősek otthonában, nem tudom, hogy láttátok, hogy ott mik vannak. Medencék vannak, van egy szobád, van egy élet. Tehát, hogy alapból ez az idősek otthona intézmény, ez mindig úgy hangzik, hogy úgy beraktátok a mamit idősek otthonába. Én lehet, hogy tudnám szeretni.
2: Hát az amerikai szerintem azért az összesetek többségében szeretnék az idősek, de ugye nálunk nem nagyon van. Hát én nem tudom, de hogy ilyen medencéset én még nem láttam.
1: Ezért el tudjátok képzelni, hogy egyszer egy idősek otthonában boldogan éltek?
2: Hát ilyen medencésben igen.
3: Hát nem tudom. Nem tudom, az a baj, tehát hogy messze is van még tőlünk. Én eddig bevallom, hogy akárhányszor például tévésként többször jártunk így idősek otthonában. Uh-huh. Nekem nem volt jó érzés ott mozgolódni, tehát hogy én nem éreztem azt, hogy ennek egy igazán jó atmoszférája lenne annak a helynek.
2: Hát én el fogok jutni arra a szintre szerintem már 80 éves koromra, hogy nem igazán leszek emberbarát. Most sem vagyok annyira emberbarát, de...
3: Adi, így megváltoznám.
2: Lehet, hogy nekem az idősek otthon annyira nem jönne be.
3: Ott leszek, csak utána fog mindenki, mint a szar.
1: Igen, annyira bevezetik a Depi Hour-t. 0-tól 24-ig. Jó, hát bujjan a szar. Most kikapcsoltam.
2: Nem, visszakapcsolom, hagyjad, ide koncentráljál.
1: Azt akartam csinálni, hogy ne fázz. Tehát láttam, hogy már bántanál, és néztem, mi lehet kellemetlen számodra. Aztán a témához nyúltam.
2: De a beszólásodért, amit előtte csináltál, azért lehet, hogy bántani fogla.
1: De ez az.
2: Mert azt mondtad, hogy lekapcsolom a klímát, hogy a királylány ne fázzon.
1: De mi az a baj?
2: Hát,
3: ez egy bók.
1: Felemeltelek. A trónszobádba.
2: Aha.
1: Mi nem tetszik?
2: Hát nem tudom, fura így ebben a kontextusban a királylány.
3: Andi princesz.
1: Reggel 6-kor, mikor a kávét hoztam, akkor még Roland volt a királylány. Tehát ez nem alakul a szerep.
3: Én vagyok királylány, jó? Tehát, hogy én elfogadom a bók.
1: Figyeljetek, most hálószobatitkokat fogunk megosztani, amiből ki a csőrünket rovatban.
3: Hát csak te.
1: Nem. Mi, egy kérdéssel kezdek, jó?
2: Elkezdés, nekünk is lesz problémánk.
1: De én is... Esküszöm, hogy el fogom mondani az én sajátomat is, de először hadd kezdjek ezzel a kérdéssel, hogy mi az, ami titeket a hálószobában a legjobban bosszant?
3: Ha nem tudok ott elég időt tölteni. Mármint alvással. Tehát...
1: Hamar rávágtad? Van olyan, hogy nem férsz be valakitől? Vagy?
3: Hát ha nem tudok eleget aludni, azt például baromira bosszant.
1: Alvás hiány. Mm-hmm. Addi neked bármi bosszantó a hálószobát kapcsán? Zümmögő legyek, mit tudom én, akármi.
2: Hát igen, a büdös bogár, azt szokott idegesíteni.
1: És ennyi? Na erre most a
3: kisasszony. Zümmög a méhe. Nekem a
1: én elmondom a világtörténelem legidegesítőbb dolgát, és ha már behoztad a királynőt, meg királylányt, én amúgy hadd vezessem fel azzal, hogy én nagyon is királynő vagyok, vagy királylány vagyok ilyen helyzetben. Nő, mert már házas vagyok, tehát most már királyasszony.
2: Királyasszony.
1: Nem mondhatom azt, hogy királylány.
2: Királynő.
1: Nő vagy né? De sose tudom.
3: A királynő, aki ő maga uralkodik nőként.
2: Igen, a királyné,
3: aki az király uralkodó királynak a felesége.
1: Tehát akkor, hogyha van feleségem, akkor én királyné vagyok.
2: Igen, te királyné,
1: királyné
2: vagy.
1: Úr.
3: Hát igen.
2: Hát a függé az uralkodban.
3: 2026-ban bármi lehet
1: az vagyok, ami akarok.
3: Variáció, konstelláció, bármi.
1: Na de elmondom, mi a baj. Tehát, hogy én alapjáraton nagyon háklis vagyok. Az ilyen apró borsószemre is. Tehát, hogy tudjátok, van ez a mese, hogy berakják a borsószemet, és akkor négy matrac van, meg nem tudom én mi, és azon keresztül is megérzik. Tehát, hogyha például nekem egy morzsa ott van a hátam mögött, az engem már zavarni tud, minden ilyen milyen apróság. És akkor innen érteni fogjátok ebből a kontextusból a világtörténelem legbosszantóbb és legidegesítőbb dolgát, gyűlölöm a lepedőket.
3: Akarsz erről egy kicsit részletesebben beszélni?
1: De most ezt meg fogjuk beszélni.
2: Hát de...
3: Mi a baj a lepedőkkel?
2: Hogy
1: felgyűrődik. Yeah. Mindig felgyűrődik. És ott van a ránc, és nyomja a hátamat, és zavar, és hiába húzom le oldalról, ha ráfekszem, megint felgyűrődik. És hiába van olyan, ami alulról belecuppan a matracba, hogy ne csúszson odébb, az is felgyűrődik. Mindig felgyűrődik. És már vettünk is eszközt, mert ugye a Facebook megmondta, hogy mi erre az életre szóló megoldás. Képzétek el, van ilyen alulra föl rögzíthető, sarokfogó, műanyagpántos lepedőtartó eszköz. Csak az meg kipattan.
3: Nem lehet, hogy sokat forgolódsz éjszaka, és igazából ezt te okozod magadnak?
1: Nem tudtok velem azonosulni?
2: Nagyon hánykolós.
1: Senkit nem zavar az, hogy lepedő gyűrődik?
2: Hát, ha nagyon összegyűrődik, akkor engem is tud zavarni, de most ennyire nem, hogy idegrohamot kapjak tőle.
3: Andit inkább az zavarja, ha egyedül gyűri össze a lepedőt, nem valaki mással, ugye?
1: De hogy miért nem tudják feltalálni azt a lepedőt, ami
3: gyűrhetetlen?
1: Elméletileg... Hát, nem kapott el titeket a problémám.
2: Nem.
1: Ez a sorozat két részből fog állni. Ma a nők kapják a pofonokat idézőjelben, holnap pedig mi férfiak fogjuk. Mit taszítja a férfiakat a nőkben? Szerintetek mi a szebbik, nem csúnyábbik oldala?
3: Jaj, na ez azért már egy kicsivel.
1: Ha mit szólsz?
3: Sokkal elegánsabb felvezetés volt. Tehát mik azok a red flagek, amiket vajon a legkevésbé bírnak a férfiak a hölgyekben? Én nagyon kíváncsi vagyok itt a női álláspontra. Ugye most legszívesebben azonnal átadnám a szót.
1: De tényleg szerintem kezdjük amúgy ezzel. Tehát, hogy mennyire már látjátok magatokat reálisan, igen, vagyis mennyire vagytok őszinték velünk. Na, mi lehet taszító egy férfi számára egy nőben?
2: Szerintem, hogyha igénytelen, akkor az biztos, hogy az.
1: Oké, tehát kell, hogy legyen igény.
2: Igen.
3: Azok vannak.
1: Igények vannak.
3: Mondok akkor én egyet, de segítek. Ami számomra például mindig egy ilyen red flag volt, és egyszerűen nem bírtam, hanem csak hosszú távon abszolút nem bírtam elviselni, ha egy nőnek nincs humorérzéke.
1: Aha.
3: Tehát, hogy számomra az például nagyon fontos.
1: Igen, várjál,
3: nekem az.
1: Úgy humorérzék, hogy legyen vicces, vagy úgy humorérzék, hogy értse a humort. Mert szerintem nagyon sok nő van, aki szerintem nagyon jól reagál a humorra, nagyon jól érti, de önmagában nem vicces.
3: Úgyhogy értse a humort. Még akár az én hülye humoromat is.
1: Jó, Andi, mondj egy viccet.
2: Az már eleve, ha elviseli a humorodat, akkor már szerintem...
1: Andi, mondj egy viccet.
3: Nem, szóval, hogy értse a humort, meg lehessen vele poénkodni. Szerintem az nagyon fontos.
1: Ez azért fontos neked, mert ezzel kompenzálod, hogy neked nincs?
3: Így van. Legalább kettőnkben egyiküknek legyen.
1: Hát tegyük rendbe a dolgokat. Itt egy csomó mindent kilistáztak, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi az ebből, ami engem tényleg tudhat zavarni. Csak tényleg egy felszínes apróság, ezzel szerintem senkit nem sértek meg. A röfögve, horkantva nevetősökhöz.
3: Mikor ez el nincs bajom.
1: Nem tett ezeket oké?
3: Vicces.
1: Aha. A bibircsókás nevetés neked belefér?
3: Igen, neked szerintem az vicces.
1: Ez hosszú távon is elviselhető számodra?
3: De abszolút, mármilyen vicces nevetés elviselhető számomra.
1: Ez érdekes.
3: Ami még ilyen, és ez egyébként szerintem egy általános női mentalitás, elnézést a hölgyektől, hogy elvárjátok, most így mondom, Andi testesíti meg itt most ugye a női nevet.
1: Igen, Andi, most mindent te kapsz, de majd holnap visszaadhatod, szív fel magad.
3: Hogy kvázi kitaláljuk a gondolataitokat. Tehát, hogy ez a nem igen, egyértelmű ez, kommunikáció, hanem ez a csak utalgatunk rá, meg nem fogalmazunk egyértelműen, csak ilyen ködösen, meg ez a tudnod kellett volna.
2: Igen. Szerintem ettől ki vagy.
3: Én ettől úgy ki vagyok. Tehát, hogy férfi vagyok, mondjad bele az arcomba egyértelműen, és akkor tudni fogom.
1: De rohadtul meglepődnél, hogyha egyszer valaki itt szembe jön egy dologgal.
3: Nem, én ezt bírom, bírom, persze.
1: De mert az a van róla, hogy nem az számít, amit mondanak, hanem ahogy.
3: Ahogy, hát persze.
1: Ahogy mondják.
3: És ezt értsük meg, tudod.
1: Jó, de egy idő után ezt csak megtanuljuk, nem? Vagy nem?
3: De, hát bizonyos dolgokat igen, de azért tökéletesen ezt nem tudja szerintem egy pasi se fejleszteni.
1: Hát jó.
3: Hogyha igen, az gyanús.
1: Tudjátok, mi vagyok én még kiakadva, de itt lehetséges, hogy megint ez csak az én nézőpontom. Például vannak azok a fiús lányok, akik hát gyakorlatilag előtted hangosan akár büfögnek is. És az bennem egy olyan rombolást okoz, hogy tudok ránézni úgy, mint barátomra, vagy tudom kedvelni, de onnantól nekem ő kiesik a női kategóriából, annak ellenére, hogy tudom, hogy a nők is büfiznek, azt tudom, hogy nem, tehát hogy a WC-n olyat nem csináltok, amit mi csinálunk, meg az is rózsaillatú, de hogy amikor az arcodban van ez a típusú nő, és az nekem annyira nem nőies.
2: De most előtted, hogyha már egy pár vagytok,
1: ja,
2: akkor
1: persze,
2: böföghet.
1: De csak büfögés és büfögés között is van különbség, tehát lehet nőiesen ezt elvégezni, vagy hát, lehet úgy, mint a legutolsó Újpest szurkoló.
2: Hát szerintem meg és ezt nem tudod kontrollálni annyira. Tehát nem mindig tudod ezt kontrollálni.
3: Ez jó, mert most gyakorlatilag két mandaton belül egyszerre sértetted meg az összes nőt, meg az összes Újpest szurkolót.
1: És ebből semmit nem bánok. Feleségem már van, és hajrá, Fradi. De jó, de tényleg előfordulhat az, hogy egy olyan ordinári recsegést megejtesz, ami a férfiakat is megszégyenít, ilyet én férfiként
2: nem szoktam.
1: Volt
2: már olyan, igen, nálam volt.
1: Tényleg?
2: Igen, de azért mondom, hogy van, amikor ezt nem tudod kontrollálni.
1: Roland, szerinted ez cuki, vagy red flag?
3: Nem mondom, hogy nem, nekem nem is cuki, nem is red flag, én az ilyenekkel együtt tudok élni. Tehát, hogy én ezen jót röhögök. Én ilyen elfogadó típus vagyok egyébként.
2: Hogyha úgy nyilvános helyen vagyok, nyilván nem fogok böfögni, de hogy így a barátaim előtt azért el szoktam engedni magam. Tehát, hogy így...
3: Az a gyerekek ma is költői magasságokban vagyunk, szóval éppen a női böfögésről.
1: Ezek fontos dolgok.
2: De valaki mondjuk azt szereti, ha egy nő káromkodik például.
3: Na hát akkor az ilyen pasi az, akivel te szóba se
2: jársz. Nem.
1: Megvan az az oldalam is, ami meg kifejezetten kedves női oldalról. Például itt írják azt, hogy nagyon sok férfi akad ki a szeretett nyelveken, hogy nekem ez a szeretett nyelvem az ölelés, az ajándékozás, a meglepetés, nem tudom én mi. Én ezt imádom, nekem ez cuki.
3: Nekem sincs ezzel bajom, amit már jobban átélek. Itt
1: mondj valamit, most te is utáltasd meg magad.
3: Egy ilyen, ez az épp ebben a korszakomban vagyok, amikor úgy próbáljuk meg ideologizálni a nagyjából semmit, tudod, tehát az egy ilyen nem, neked nincsenek korszakaid, a könnyű zenének vannak korszakai, meg a divatnak, neked nincsenek korszakaid.
1: Jó, hogy most éppen azt a korszakomat élem,
3: igen,
1: hogy...
3: Igen, éppen.
2: Miért lehetnének amúgy korszakaid?
3: Nem most, tudom, én hát ezt mindig egy ilyen, én nem tudom, én ezt a hülyeség túl ideologizálásának vélem.
2: Nem tudom, szerintem azért
1: most
2: az
1: milyen korszakodat éled, Andi?
2: Én ugyanazt a korszakomat élem már.
3: Újra is káromkodó korszak.
2: Az, igen. Születésem óta.
1: Na, én meg ezzel vagyok tök jól meg. Na figyeljetek, behozom a legdurvábbat, ami engem a legjobban felbosszantott, és akkor most itt támadjon rám, aki rám akar, vagy támogasson, aki támogatni akar. Képzeljétek el, hogy az egyik jó barátomnak a felesége, amíg együtt jártak, addig gyakorlatilag végig együtt élt a barátomnak a hobbiával. Tehát eljárt vele társas játékozni, imádta a társas partikat, tök jókat játszottak, ez a barátomnak fontos volt. És kiderült az esküvő után, hogy egyébként a csaj utál társasozni, és soha többet az életben nem társas játékoztak. Tényleg, ilyeneket tudnak a nők? Hál' Isten, ebben én saját tapasztalatommal nem futottam bele, de hogy ilyen szinten tudtok állarc mögött működni, hogy elhitettek valamit addig, amíg megkapjátok, amit akartok, aztán kiderül az ellenkezője?
2: Én nem tudok ilyet csinálni, de igen, nagyon sok nő képes erre, hogy
1: ez kegyetlen. Ez nagyon
2: alja. Egyébként igen, meg nem beszélve arról, hogy ez feszültséget is generál. Tehát én sem azt mondom, hogyha mondjuk annyira szeretné, hogy elmenjek vele horgászni, akkor nem mennék el vele, mert elmennék, maximum vinnék egy könyvet, és akkor ott elcsörögnék magamba. Tehát ha nagyon szeretné, elmennék. De én nem sértődök meg, hogyha mondjuk ő elmegy egyedül horgászni.
3: Igen, tehát én is azt mondom, hogy, hogy az egy dolog, hogy elfogadjuk, meg toleráljuk. Nyilván szerintem az egy természetes dolog, hogy elfogadjuk a másik hobbiát. Mondjuk, ha az a hobbi történetesen mondjuk a 20 éves csinos lányokat jelenti, akkor lehet, hogy hát ez egy fokkal neccesebb, de...
1: Ez hát másfajta hobbi, de erről a témáról majd holnap bővebben.
3: Lehet, hogy azt is el lehet fogadni.
2: Hát minden esetre. Meg tényleg ne adjuk fel a saját dolgainkat azért, hogy a másikat meghódítsuk.
1: Hát meg amúgy a mai világban nagyon divatos én idő az amúgy nem hülyesség, tehát hogy nem baj az, hogyha a hobbid az olyan lehet, amivel a mondjuk saját. Akár egyedül feltöltődsz, és nem kell mindenhol mindenben együtt lenni, igen. De egyébként pont ez a horgászásnál is, van a 10 horgász a parton, nyilván 10 férfi, nyilván a legtöbbnél ott a kőbányai, és egynél meg ott a gyümölcs turmix, mert neki a felesége is szeret vele menni, és ott ül hátul. Tehát, hogy mindig azt szoktam sajnálni, akinél a feleség is ilyen nagy horgászat élvező.
3: Igazából lehet, hogy csak kontrollálni akarja a drága urát?
1: Hát nem tudom eldönteni. Összességében ezekkel együtt lehet élni, a nők rendben vannak, de holnap jövünk mi.
0: Buenos morgen! Minden hét

0: jönnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Andi, egyetértesz?
2: Igen, egyébként.
1: Jó, mielőtt elkezdjük mondani a szempontokat, mondjál te is egyet, jó?
2: Mondjuk én is
1: egyet. Van bármi, amit mi kihagytunk, és elmondanál a férfi hátsókról?
3: mi az a pasi típus, vagy mi az a vonás egy pasiban, ami téged nagyon taszít?
2: Hát én az anyuci kisfiú típustól nagyon ki vagyok. Nekem az red flag, hogyha bármi olyasmit hallok, akkor én ott nekem vége van, kész.
3: De hogy az anyuci nélkül is, tehát ha már eleve ilyen tutyimutyi, ilyen bizonytalan.
2: Igen, az is. A tutyimutyiak, azt sem szeretem. Sajnos. Bocsánat, elnézést kérek mindenkitől.
1: Minden tutyimutyitől, de azok úgysem ennek ellened, mert tutyimutyik. Azok most nem fognak emiatt felháborodni, mert megkérdezik anyukájukat, és
2: nem feltétlenül, mert valamikor ott beül ki, hogy volt egyszer egy ilyen esetem. Nem mesélem el.
1: Nem kell akarom. Névvel.
2: Nem, akkor se, mert úgyis tudni fogja, hogy kiről beszélek, de volt egy ilyen esetem, amikor így volt egy ilyen sztori, és ahogy így kimondta ezt az egész történetet, így ültem, és mondta, hogy jó, köszönjük szépen.
1: És mi a helyzet a filéraszókkal? Mert nekem van egy ismerősöm, aki ilyen nagyon-nagyon gazdag, tehát egy nagyon tehetős csávó, és hát ez a tipikus eset, tudod, hogy így megfogja a forintot, hogy tudjon spórolni, és például egy nagy sztori vele kapcsolatban, amikor úgy ment moziba, hogy otthonról vitt popcornt a csajnak, hogy ne kelljen ott megvenni, hogy milyen drága a Cinema City-ben, és tényleg milliómosok, tehát hogy ott azért van pénz. A másik nagy kedvencem, amikor az étteremben kikérte a csapvizet, és volt az asztal alatt boleropor.
2: Úristen.
1: Ezzel mi van?
3: Hosszatában
2: spórol. Ez nagyon gáz.
3: Én az egyik legfontosabb ilyen érték, vagy egy gondolkodás volt, nem is tudom minek nevezzem, amit próbálok például a Dávidnak továbbadni, hogy egy férfi legyen nagyvonalú. Ez minden téren, tehát, hogy anyagi téren is, viselkedés téren, minden téren, tehát, hogy fú, az ilyentől meneküljetek, csajok, tényleg.
2: Szörnyű, amúgy vicces maga ez a jelenet.
1: Megöködni, nem, hogy narancsosat vagy mállásat
2: kérsz. Kérsz egy bolerót, ami vizet, csak vizet betett.
1: Figyelj, vegyünk már egy popor.
3: Vegyünk?
2: Hoztam.
1: Na,
3: ha gyorsan eszed még meleg. Valamelyik ilyen nagy üzletnek a saját márkását tudod, mert az olcsó.
1: Persze, nyilván.
2: De az még kevésbé gáz szerintem, mint a boleros por az
1: igen,
2: étteremben.
1: Az alja.
2: Az, igen.
1: És az gáz, hogyha én nem, nyilván nem spórolás volt, csak tőle az éttermekben, amikor így mondom, hogy sok tejfölt, sok sajtot, és ők nem úgy értelmezik a dolgot, hogyha van nálam ott egy kis reszelő, és előveszem a trapistát, és még ráküldök az olasz étteremben egy kis.
3: De a szigorúan az asztal alatt, az azért tekintettel vagy rájuk.
1: Látsz.
2: Na hát az... Akkor inkább vedd elő a kis sajtrezelődet.
3: Elnézést, tudom, mit csinál? Teszelek, de mindjárt jó.
1: Egy pillanat, parmezános résznél vagyok. Na, jó, azt hiszem, hogy
3: és
1: akkor...
3: És nagy lyukó vagy kis lyukó? Na, mint a reszelő.
1: Nem az uborka gyalunk, belegondolni is lett. Oké, szerintem a fontosokat mondtunk. Vannak azért itt, amiket még kigyűjtöttek, hogy kikkel nem érdemes. Ilyen például a határfeszegető, aki nem fogadja el a nemet, tehát totálisan figyelmen kívül hagyja a határaidat, és igazából akármi is van benned, az ő akaratát fogja érvényesíteni. Uh-huh. Ismerős?
2: Jó, de azt nagyon, attól nagyon ki vagyok. De én olyankor agresszív tudok lenni, szóval nálam ezt nem érdemes eljátszani.
3: Hát olyankor is agresszív.
2: Is, igen, de olyankor nagyon.
3: De várjál, mert ugye ez a másik véglet. Tehát van a tutyimutyi, az az egyik véglet,
2: igen,
3: nem? Ez meg a másik.
1: Ja, hogy igazából van egy ilyen skála, és ezen valahol a középérték a jó.
3: Hát a középérték fölött szerintem. Azért úgy Andinak inkább a határozottság jön be. Tehát legyen inkább egy picivel határozottabb, de ne tol túl.
1: De nem kell a szürke 50 nyalata, hanem jó az így.
3: Nem, elég a 49.
1: Oké. Okay. Akkor van az örök áldozat típus, Roland, ezt elmondtad. Tehát ja, nagyjából igen. Ez a másokat hibáztat. Mit szóltok a gyere fel típushoz? Na, Roland, ez kritizált, tehát aki már az első randén szexuálisan akar közelíteni.
3: Ezt én kritizáljam?
2: Ez volt a szakterületem.
3: Egy, ez nem helyén való. Jó volt?
1: Hiteles volt.
3: Na, próbáltam.
1: A rovatot támogatta a Gyurex.
3: Legyetek erkölcsösek, fiúk. Lányok.
1: Jó, akkor...
3: Ha vagyom, muszáj. Okay.
1: De egyébként ez tehát itt
3: csúnya dolog.
1: Na nyilván, tehát, hogy szerintem első randi még azért így a poénkodás szinten is ezzel óvatosan, vagy hát én azt gondolom, de nem tudom, ez női oldalról, ez mennyire red flag? Tényleg red flag, vagy csak olyan, amilyen, mint a yellow flag, aztán majd a sok yellowban lehet red?
2: Jó, ez szerintem még annyira nem red flag, főleg nem a mai világban. Hát de, hát figyelj, hogyha utána végül is akar még találkozni, akkor nem tudom.
3: Igen, hanem a kihasználásra megy. Igen. Egyébként pedig ugye a szexualitást hagyjuk meg a hanyattó nyugatópiumának.
1: Köszönöm szépen. Nézve. Szép. Kapaszkodjatok. Az exél ragadt.
2: Jaj.
3: Az nem jó. Igen. De az se nőbe, se férfiba, a semmiben nem jó. Ba, de szépen mondtam. Semmiben nem jó. Tehát aki nem tud az exéről, vagy exétől elszakadni, meg mondjuk az exekről
2: vagy
3: beszélni.
2: Vagy amikor beszélni,
3: eleve.
2: Igen, vagy kérdezni. Meg ez az a hány férfival voltál eddig?
1: Ezt megkérdezte tőled valaki
2: volt
1: az elején?
2: Volt már, aki megkérdezte.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: És mit válaszolsz erre most tényleg?
2: Azt, hogy semmi köze hozzá. Hát most első randi, miért kérdezünk ilyeneket? Mi közöd van hozzá?
3: Jó, csak hát egy fiú voltál eddig.
1: Ne, ne, ne.
3: De most ilyen képzel.
2: Várjál, és így ültünk volna egy első randi, és így csinált volna.
1: De várjál, a hivatalos visszakérdést játsszuk már el, tehát Roland, most én leszek a lány. Kérdezek tőlem a kérdést?
3: Hány férfival voltál eddig?
1: És te?
2: Igen, ez jó!
1: Ezzel kell, visszajönni.
3: Elképzeltem arra, hogy hány férfival voltál eddig? 6. Az nem is sok. Igen, egészen nyugis hetem van.
2: Ja, igen.
1: De?
2: Ez a másik, igen.
1: Fúj. De hogy most azon gondolkozom, hogy ez hasonlóan kritikus kérdés ahhoz, amit viszont tőlem is kérdeztek már első randin, hogy mennyit keresek.
2: Ja, hát igen.
1: Ez azt se kérdezzük meg első randin, nem?
3: Hát másodikon sem szerintem.
2: Én amúgy sem, nem tudom, vagy én nem kérdezném meg egy darabig. Hát most mi közöm hozzá, hogy mennyit keresel? Ennyi. A lényeg, hogy el tudsz vinni vacsorázni, ez egyébként nem az, hogy
1: évek óta
2: keresel.
1: Téged kereslek. De lehet, hogy te egyébként jó indulatból kérdezél, csaj, mert hogy be akarsz szállni a fizetésnél.
3: Hogy de persze, általában igen, ez.
2: Igen, vagy már készít egy ilyen kalkulációt, tudod, hogy akkor te ennyit hozol be, akkor ő neki ennyi van.
1: Itt jön a következő, aminél én szerintem én elvérezhettem volna, de konkrétan tudtam erről a szempontról, és figyeltem rá. A jövő tervező. Mert ugye én alapból hosszú távban gondolkoztam, meg én feleséget kerestem, tehát én ilyen furcsa figura vagyok. És bennem azért bennem volt, és ezzel vigyázni kell. Tehát első randi nem kérdezed meg, milyen lesz a közös függöny színe, még akkor sem, hogyha a nő tudja.
3: De szerintem ez inkább a hölgyekre jellemző. Tehát inkább a csajok tudnak ebbe a hibába beleesni szívesen. Jó, te női tusfürdőt használsz, szóval, hogy...
1: Te is! Amióta benyomtad a pinyakoládádat, azóta engem nem győzöl meg, hogy te ebben más vagy.
3: Most már pink limonádét használok, na mindegy.
1: Az a maszkulin emberek.
2: Tessék.
3: Kemények vagyunk, kérem. De egyébként szerintem ez tényleg inkább a hölgyekre jellemző, de vigyázni kell, mert sokakat elrettenthet. Tehát ilyen nagyon komoly tervekkel már, és szerinted a második gyerekünket hogy hívják majd?
1: Azt igen, zavar?
3: Fejbeszve rohan.
2: Mi, hogy ez? Hát
1: tegyük, azt tényleg tetszik a csávó. Tehát tényleg azt mondod, hogy rendben vagytok, jó lesz. Mondjuk nem is első rendben, hanem harmadik. Tehát hogyha már így elkezd gondolkozni, hogy na majd jövőre hova megyünk nyaralni,
2: nem
1: csak egy ilyen.
2: Az fura szerintem. Fura? Hát egy első randi mindenképpen.
1: Esküvőre hívhat? Második randin? Már hogy nem már, a hogy ti esküvőtökre, hanem
2: hogy az legyen a második randi, egy esküvőre megyünk.
1: Be lehet úgy vezetni, hogy átmenjen?
2: Hát az is érdekes amúgy, de
3: szerintem
2: még
3: az
2: abban, ja, az még úgy nem lehet olyan gáz.
3: Annak van egy olyan pozitív üzenete szerintem, hogy akkor felvállal mások előtt, tehát elmegy veled ugye közös társaságba, stb. Tehát, hogy alapvetően szerintem az nem egy rossz dolog.
1: Jól keresek, de lesz ingyen rántott hús.
2: Na, hát figyelj, nem kell fizetnie. Nem kell fizetnie, jó.
1: Van a félbeszakító, aki folyton közbevág, magáról beszél.
2: Na, hát azt sem szeretem.
1: Az nagy hiba.
2: Nem, azt nem szeretem, ha valaki folyamatosan magáról beszél, és nem érdekli, hogy veled mi van.
1: Egyébként, ha csak egy trükköt kell átadnom a fiatalságnak a randikról, hagyjátok a lány beszélni. Kérdezzetek, hadd mondja.
2: Nem, szerintem meg kölcsönösen kell kommunikálni. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most ülsz, és akkor csak te beszélsz folyamatosan.
3: A lényeg
2: mert
3: az,
2: hogy... az meg nem jó, szerintem.
3: Szerintem se, tehát, hogy beszélj te is, de az a fontos, hogy amikor ő beszél, akkor érezze azt, hogy figyelsz rá.
1: Te nem és azt mondod, hogy figyelj rá, hanem érezze azt, hogy figyelsz
3: rá. Nem, tényleg oda kell figyelni, mert később, amikor valamit megemlít, vagy ami már mondjuk korábban szóba került, az tök jó, ha emlékszel rá. És akkor ezeket nagyon pozitívan tudják a csajok értékelni.
1: Emlékszem, amikor azt mondtad, hogy ne beszéljünk még erről. Jó, oké,
2: az is mondjuk gáz, amikor valaki rád kontráz. Tehát, hogy mondasz valamit, és akkor tudod, de nekem is
1: voltam sokkal a Balatonon jobb. Nyaralni, de mi Franciaországban voltunk.
2: Na hát igen, ilyen.
1: Repülővel mentünk, de mi helikopterrel. Igen. Oké. Okay. Vannak a céltalanok, erről nagyjából már beszéltünk. Szerintem a trógerek, igen, vannak a frisszakítósok, ezt is érintettünk, de még egy kategóriát felsorolnak itt a 10 között, a tuskót. És ezt most értsük úgy, hogy nem feltétlen bele tuskó, mert azért még tűrtözteti magát az elején, hanem tegyük azt például, beszól a pincérnek, vagy látod rajta, hogy nem úgy viselkedik valakivel, akivel úgy kéne, de ezzel mi van?
2: Hát ez is
1: nem. De jó pasi?
2: Nem, akkor se érdekel. Felelem lehet akármilyen jó pasi, ha valaki nagyon nagy tuskó, akkor nem.
3: Én nőtől is láttam már ilyen viselkedést, nem randin, közös társaságban voltunk, és ott jött elő az illetőből ez a fajta viselkedés, és olyan hangnemben beszélt például a felszolgálókkal, hogy nekem volt kellemetlen.
2: Igen, te érzed
3: pedig csak
2: magad
3: közös társaságban voltunk, de azt mondom, hogy olyan helyen, ahol engem ismertek.
1: Uh-huh. Ja, az úgy kifejezetten, de ha nem
2: de
1: is
2: akkor
1: ismernek,
2: is gáz,
1: akkor
2: ha
1: is.
2: Nem ismernek, mert...
3: Igen, de így meg aztán pláne gáz volt.
2: Igen.
1: És az itt most sem működik, tehát van ez a Jó barátokban ez a klasszikus jelenet, amikor rossz kipótolja az apósának a borra valóját, tehát hogy az sincsen, hogy ott utólag bocsánatot kérsz, és ott meg egy ezres.
2: Na, az is egy tuskó például, az apasi. Szerintem mindenkinek máshol van a rangsor.
1: Ezért nehéz jó pasit találni, nem?
2: Hát, manapság már alapjáraton nehéz, nem csak pasit, szerintem a férfiaknak is normális nőt találni. Tehát, hogy
1: kevesen vagyunk, Roland, kevesen.
3: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy figyelj, azért jó, hogy ezeket így végignézzük, mert hát én momentán elkezdtem magam egyre normálisabbnak érezni.
1: Andi, készülj fel, és hogyha legfurcsább állatot kell mondani, akkor mi az első, ami eszedbe jut?
2: Polip.
1: Tényleg? Jó, mi a
3: furcsa állat, polip?
2: Miért nem furcsa? Hát hogy néz ki? Meg eleve az, hogy hány szíve van, meg hány agya, meg nem tudom. Tehát, így...
3: Hát legalább van agya.
1: Meg kar,
2: szerintem ő a legfurcsább állat a világon, és ő az, akiről nem tudjuk, hogy őt csak most így valahonnan ide pottyantották, vagy hogy.
1: Nagyon jó, hogy ezt hozod, mert itt van egy állat, amiről a tudomány sem hitte el eleinte, hogy létezik, ez pedig a kacsacsőrű emlős. Szóval majd nem sokára kitárgyaljuk ezt a témát, te hozhatod a polip részt, bár nem örülök, hogyha így korán reggel sokat politizálunk, de azért majd óvatosan. No, hát furcsa állatokról szeretnék veletek egy kicsit beszélgetni, és hát van ez a tipikus székely vicc, hogy már pedig ilyen állat nincs, de azért, hogyha belegondolunk, akkor az állatvilágban elég sok állatra így rámondja az ember kapásból, hogy ez tök szürreális, ilyen nem létezhet. Gondolatsz például a zsiráfra, hogy egyetlen hogy jött létre, meg miért létjogosult, akkor beszéltünk a vízilóról, aki cuki, de támad. Akkor Andi behozta a polipot, akinek három szíve van, azt hiszem, és az egyik karja az pénisz. Tehát, hogy azért így... Itt tényleg vannak furcsaságok az állatvilágban. De nem ezeken
3: de
1: az állatokon
3: nem ezen akart meg az Andi. Tehát nem a pénisz kérdés. Azzal nincs gondja.
1: A három szív.
2: Hát meg nem tudom, hány agya van amúgy.
3: Értem, tehát te túl okos, meg túl nagy szívű. Ez a baj. Nem az, hogy ott van egy ilyen karméretű pénisz, az jöhet?
2: Nem, nem jöhet, mert én mondtam, hogy én ha bármikor is elgondolkoztam volna rajta azon, hogy megkóstoljam a polipot, akkor na ott ment el az életkedve, mert ugye nem tudod, hogy melyik az a kar.
1: Ez az engem jobban szavarba hozna, hogy nem tudod melyik.
2: Nem,
1: jössz kezed fogni, aztán nem tudom, mivel fogsz.
3: Tehát nem lennél polipológus.
1: Kezded el a polipot az urológusnál. Tehát vannak itt problémák.
2: Rátapad a polip, de ki tudja mivel?
1: Így van. Na, de a kacsacsőrű...
2: Hova tapad, mert akkor tudod, hogy mivel tapad.
1: Ezek a szerencsétlen kacsacsőrű emlősök, ezek jobban kiakasztották a tudósokat. Ez a kedvencem, amikor George Shaw természettudós 1799-ben először a kezében tartott egy Ausztráliából érkezett emlőst, pontosabban a kiszárított bőrét, és képzeljétek el, hogy ő valójában egy ollóval kezdte megközelíteni az állatot, mert meg volt róla győződve, hogy ezt ügyesen összevarták. Elkezdte szétvagdosni, nézni, hogy hol van az illesztés, és hol varták össze, mert hogy ilyen állat nincs. Azért ez milyen? 1799. Mi,
2: hogy
1: várjál,
2: mert most már rákeresek, hogy néz ki, mert most cuki. Nincs így előttem.
1: Nagyon cuki. Hát, hogyha le kell írnom a hallgatóknak, hogy hogyan néz ki ez az állatka.
3: Hát azért egy kacsacsőrű emlős a többség el tud képzelni.
1: Jó, de hogy...
2: Andiról, ja, igen,
3: ez Andiról
2: tényleg. Árul
3: el
2: jó,
3: sokat,
2: nem, most már így megvan.
3: Megvan,
2: nem, már így megvan. Nem, cuki, tényleg, igen.
1: Bundás,
2: most már megvan.
1: Bundás a teste.
2: Így, lapos, meg... De miért így hívják?
1: Bundás a teste, lapos hótfarka van, úszóhártyások a lábai, kacsa formájú a cső, tetőre, és a hímeknek mindezen felül van még egy mérgező sarkantyúja, és ez teljesen összezavarta a zoológiát, hogy már ilyen nincs.
2: Jaj, hát ezek nagyon cukik.
1: Na ugye, és várjál, a durva az, hogy egyébként megvolt minden alapja George Shaw-nak, hogy összezavarodjon, meg képzeljétek el, hogy amikor így a modern rendszertant próbálták összeállítani, korábban nagyon sok hamis állatot vittek hozzájuk, tudod miket? Figyelj, korábban hamis lepkefajokat, mesterséges fosszíliákat, és a kedvencem, és ügyesen összevart, majomból és halból készült sellőket is vittek, hogy megtévesszék a kutatókat.
3: Az elég beteg, igen.
1: Ma sellő.
3: Az a jó kérdés.
1: Goriál, az volt a goriál.
3: Bocsánat. Hogy vajon a kacsacsűrű emlős az egyébként egy barátságos állat? Tehát, hogy jó fej, mert vagy ő is ilyen, hogy cukinak tűnik, mert hogy
2: de egy vadállat.
3: Pandákra is ezt mondják, hogy cukinak tűnik, de egyébként antiszociális, ugye a víziló is ilyen, hogy cukinak tűnik, de agresszív, ugye hát Andi is ilyen, hogy cukinak tűnik.
2: Tehát?
1: Alapjáraton a kacsacsőrű emlős az egy ragadozó, akinek van egy mérgező sarkantyúja, ha hím. Szerinted kedves?
2: Hát valamire biztos használja azt.
3: Hát önvédelemre, lehet, hogy önvédelemre használja. Ja. Nagyobb állatok ellen megvédi magát, érted?
1: Tehát igazából, hogyha egy kiszicánál van gépfegyver, de csak a kutyákra lő, az oké?
2: Na, Istenem.
3: De nem vagyok kutya.
1: Ja, értem.
3: Végül.
1: Na mindegy.
2: De kutyákra sem lövöldözöm.
1: Külön érdekesség a sztorinak, és utána abba adjom itt a történelmi dolgokat, de ez nekem nagyon tetszik, hogy ez a közel 230 éve vizsgált szőrme, vagy mit tudom én, kiszárított bőr, ez ma is ott van a londoni természettudományi múzeumban, és képzeljétek el, a bundáján még mindig láthatóak azok az apró vágásnyomok, amiket a tudós ejtett rajta pusztán azért, hogy megállapítsa, hogy hol varták össze. Megtalálom a trükköt. Én tudom.
3: Ez olyan, mintha manapság egy UFO-t találnának. Érted? Aztán persze lehet, hogy már találtak egy UFO-t, csak mi nem tudjuk.
1: De igen.
2: Biztos, hogy találtak.
1: De. Na jó, erről majd egy külön rovatot tartunk.
3: Én is hiszek ebben. Szerintem. Szerintem találtak. Szerintem.
1: És itt vannak köztünk?
3: Hát az nem biztos, bár azért
2: hát de most
3: elnézve néhány embert, hát.
2: De egyébként most jött arról is ír, nem nemrég, hogy az 51-es körzet is létezik. Amúgy.
1: Lehet, hogy a kacsacsőrű emlős egy UFO.
2: Meg a polip is.
1: De én ebben nem hiszek. Tehát, hogy szerintem, hogyha lenne, akkor nem tudnák eltitkolni.
2: Szerintem meg mindent el tudnak titkolni. El tudod, hogy a Vatikánban hány titok van?
3: Sok mindent
2: tehát.
3: Hat, megszámoltam.
1: Én hatot tudok. Abból egy a Nikié, hogy megpróbált ott megtalálni a torinói leplet, hogy mi. És kitiltották, az meg van. Igen, a
3: kevés ember van kisütve a Vatikánból.
1: De mi egyik kollégánk, igen.
3: Igen. Figyeljetek, egyébként az is egy ilyen konteó, és az is terjed. Ha hol? TikTokon, nyilván. Tehát én onnan vesz az ember, most honnan tájékozódunk TikTokról?
1: Hát onnan nyilván.
3: Hogy ugye a sárkányok, azok minden kultúrában megvannak. Tehát, hogy valamiért ez így megmaradt, hogy lehet, hogy a sárkányok igazából a dinoszauruszok voltak.
1: Ja, hogy kellett, hogy legyen valami, ami a haja.
3: Ami ennek adta az egyébként az alapját.
1: Jó, de akkor ti a Loch Ness-i szörnyben is hisztek?
3: A Loch Ness-i szörnyben nem hiszek.
1: Jó, tehát akkor van mégis egy határ,
2: csak a sárkányokban.
1: Azért mégis te is egy észszerű határ tartasz. Loch Ness-i szörny nincs, de sárkány van.
2: Megállunk a sárkányoknál.
3: Így van. Hiszek a sárkányokban és a logikusan gondolkodó nőkben.
1: Teljesen jó. Hogy a puputevés egy milyen elcseszett koncepció, nem? Több praktikus, csak hogy néz már ki? Hogy miért a hátán van a víz?
2: De mi több praktikus? Ja, ettől praktikus.
1: Hát, igen, tudja magával vinni a vizet, de hogy de mondjuk érdekes lenne, hogyha két nagy mellel lenne és abba vinni a vizet. De hogy amúgy az állatokhoz képest, tehát hogy az, hogy a hátán van két pup, az is nagyon fura.
2: Jó, hát miért a teheneknél meg érted ott az a nagy tőgy? Hát most az is furán, az is furán néz ki,
3: hát hagyjál,
2: csak az alul van.
3: Kinek jutott eszébe először megfejni a tehenet, és milyen indítatás?
2: Lehet, igen, amúgy ez is egy kérdés.
1: Ilyen elve lehet, hogy a teve pupját is meg lehetne valahogy fejni, tehát ki lehetne belőle szopogatni a vizet, hogyha nagyon nagy baj van ott.
2: Meg érted ott az a nagy tőgy? Hát most az is furán, az is furán néz ki,
3: hagyjál,
2: csak az alul van.
3: Kinek jutott eszébe először megfejni a tehenet, és milyen indítatás?
2: Lehet, igen, amúgy ez is egy kérdés.
1: Ilyen elve lehet, hogy a teve pupját is meg lehetne valahogy fejni, tehát ki lehetne belőle szopogatni a vizet, hogyha nagyon nagy baj van ott a sivatagban.
3: Egy akciós tűvel, vagy nem tudom.

0: tudom én, te velem, akkor Winnie the Pooh-puh.
1: De hogy a kacsacsőrűeknél is van egy ilyen érdekesség, ez például én tudtam, mert nemrég olvastam valamilyen vicces állatos cikkben, hogy például az is egy nagy kérdés volt, mert hogy oké, hogy tojással szaporodik, de hogy alapvetően emlős-szerű, mert ugye szoptatja a kicsinyeit, de nincsen melbimbaja. Nincsen melbimbója. Na és ez az, képzeld el, hogy a bőrén keresztül kierőlteti magából a tejet, és a bőrén vannak ilyen kisebb redők, mint ami nekünk is van Rolanddal, és abba összegyűjtje, abba megáll a tej, és azt szopogatja le a kicsiny.
2: Úristen.
1: Hát nem annyira buzda. Ez egy furcsa állat, nem?
2: Hát eléggé.
1: Na jó, hát így működik tehát a kacsacsőrű emlős.
0: De vajon hány ember tudja rajtad kívül, hogy a kacsacsőrű emlősnek nincs melbimbója? Most már az összes
2: hallgatónk
0: nyilván.
2: Most már mindenki tudja.
0: Tessék, nagyon szívesen.
1: De mi egyébként a hallgatóink...
2: De milyen jó kis oktató műsor vagyunk, nem?
1: Hallgatóink tökre ráindultak a témára.
2: Azt is tudjuk, hogy a krokodil nem tudja kinyújtani a nyelvét.
1: Itt van a ló nem tud hányni, azt is itt tanultuk meg. Az egyetlen emlős, ami nem tud hányni. A zsiráf tud, például.
2: Annyira rá van állva a zsiráf, de érted, meddig tart, amíg feljön neki?
1: A sokáig lehet fejele felé hány. Nem tudom.
0: És a zsiráfnak nem adunk viagrát, igen. Most mondod, hogy lehet. Nem tudja lenyelni, és megveremedik a nyaka.
1: Lehet, hogy úgy van, mint a benzinlopocső, hogy egy ideig erőlt, de ti aztán már viszi ki a szívóerő. Na, a vákum. Tényleg vannak itt furcsaságok az állatvilágban, és arra gondoltam, hogy egy két percet szálljunk már arra, hogy rakjunk már össze egy legfurcsább állatot. Tehát, hogyha így tulajdonságokat, praktikus tulajdonságokat kéne begyíteni, akkor milyen állatokat kombozzunk össze, hogy a legcoolabb állatot létrehozzuk a világon. Én rögtön kezdem egyel, én belerakom a kaméleont. Tehát én szeretném azt, hogy tudjon színt váltani.
0: Jó, legyen tőgye, akkor ezt én mondom, így a tehén után.
1: Ezt is kivágom majd.
2: Legyen tőgye, legyen mérge.
1: Legyen tőgye és mérge. Jó, a mérge a tőgyében legyen, legyen, mi lenne, hogyha lenne,
2: legyen a tőgyében.
1: Mi lenne, hogyha lenne egy csecs, mondjuk a 6-ból, vagy 8-ból, vagy nem tudom mennyi van.
2: Az néz ki, inkább akkor 2.
0: Nem, de hogy több
1: csecs van, de valamelyiken teljön, valamelyiken mérek.
2: Ja, igen, mint a, hogy nem tudjuk, hogy melyik karja a polipnak. Igen,
1: csak jó. A gyermekei tudják, hogy melyikben van tej. Jó. Ők genetikailag azt hordozzák, a többiek kockáztatnak, a szomjaznak.
2: Jó.
0: Miért gondolod, hogy bárki az állatvilágból neki állna random bekapni ennek az állatnak a csecsét?
1: Hát ha már említetted azokat, akik rácuppantak a tejére, akkor nyilván miért ne?
0: Jó.
1: Oké? Okay? Valamivel védenie kell magát, ilyen cápoid legyen. Legyen cápa annyiban, hogy több fogsora van, tehát hogy ilyen legyen nagyon félelmetes a harapása, de legyen gyorsaságban meg valami vadmacska, nem?
0: Uh-huh. Az jó, igen, és legyen neki is ilyen, ez a, milyen, mi ez a, ami ott van a...
2: Hártyás, úszóhártyás.
1: Hártyás,
2: igen,
1: hogy
2: vízben is tudjon.
1: Sokáig bírja víz alatt, jó. Nyilván ragadozó, tehát ha menőállatot csinálunk, az ragadozó kell, hogy legyen.
0: Evidens.
1: Még annyi, hogy a külsőben mihez hasonlítson, tehát legyen nagy, mint egy elefánt, legyen magas, mint egy zsiráf, legyen kicsike, mint egy bolha, vagy mi?
2: Hát szerintem egy ilyen nagy macskára.
0: Igen, én is azt gondolom. Egy
1: macskaid legyen?
0: Igen, egy ilyen nagyobb fajta macskaid, az egy nagyobb fajta tigris.
1: Akkor így nézzük ki, amit csúcsragadozom?
0: Igen, és milyen színű legyen, még azt nem alkotjuk.
1: Flamingo!
0: Flamingo!
2: Tényleg, rózsaszín.
1: Nem, de egyébként...
2: A tőgye legyen kék.
1: Színben ugye változik a környezetéhez, mert behoztam a kaméleonból. Tehát szerintem az
2: de
1: úgy jó lesz.
2: De a kaméleonnak is van egy alapszíne.
0: Jó. Zöld. Hát legyen neki is valami zöldes, mert az be tud olvadnia. Igen.
1: Szőrös.
2: Zöld-szőrös. Szörnyeteg.
0: Zöld-szőrös tőgyös.
1: Meg kéne terveztetni.
2: De valami nevet is kéne neki adni. Nem?
1: Hogy ne legyen a tőgye a hátán. Csak hogy vigyünk bele még egy csavart.
0: Nem, az hülye néz neki. Zöld-szőrös tőgyös.
1: A háttőgyi harapós? Itt jön a háttőgyi harapós.
0: A híres háttőgyi harapós. Ez jó hangzik.
3: Itt az ideje annak, hogy elhozza Andi a nap hírét, és állítólag egy nagyon vidám, bájos történet lesz.
2: Igen, a béna tolvajok rovatunk következik.
1: Újabb fejezethez érkeztünk.
2: Hát, igen, és ez is hazai.
0: Kis hazánk egyébként ennek, én azt gondolom, egy ilyen szülő hazája, tehát rengeteg hülye bűnözőt adtunk már a világnak.
1: Hát, és igen.
2: Igen, elég sokat. Na hát itt van egy újabb, Borsodban.
1: Hol máshol?
0: Ó, Sorsod, Borsod.
2: Igen, hát egy autótolvajról van szó, aki hát sikeresen beborult az árokba.
1: Az benne van, mert ugye balabból vezeted a saját zsigulidat, aztán ellopsz egy jobb autót, és nem érted, hogy működik a sebesség.
0: Meglep
1: a sebesség.
0: Van 60 fölött is élet.
1: Hát ilyen van, ilyen Borsodban is lehet.
2: Igen, biztos máshol volt a kormány. Na mindegy, szóval, hát a segítségére siettek,

0: kérdezték a segítők, hogy hát mégis az ő autója-e, mert hogy hát elég gyanúsan viselkedett, és mondta nekik, hogy hát, hogy igazából elloptam, de nem mondják el senkinek. Ez volt a válasz.
1: Kacsintott, hogy egy őszintet olvaj, hogy
0: igen.
1: Ezt úgy loptam,
2: de... Ugye, most loptam, de maradjon köztünk.
1: Na, titok. Igen.
0: Na, hát és ott van a csavar ebben az egészben, hogy konkrétan ezt két rendőrnek mondta, mert hogy hazafelé tartottak éppen a munkából.
1: És... Civil ruhában gondolom.
0: Igen. Viszont nem mondták el neki, hogy amúgy ők rendőrök, hanem segítséget hívtak.
1: Zsenik.
0: És hát akkor utána érkeztek a kollégák, és elfogták ugye az autótolvajt.
2: Tehát ők akkor már a kollégákat hívták, mint segítség?
0: Hát a kollégákat hívták, igen, mert gondolom ők már ugye befejezték a munkát. És
1: most azt nem tudom eldönteni, hogy itt tényleg a jó fejség van, meg az, hogy mennyire taktikusak ezek a zsaruk, vagy mennyire az van, hogy túlórázni. Biztos, hogy nem, ezt csinálják a Józsiék. Van ilyen nyomozós húzás, hogy várod, hogy még valamit majd bevall, te nem adod ki a kártyádat, hanem eljátszod, hogy te cinkostárs vagy. Aha, ezt is loptad, loptál mást is? Lehet, hogy próbáltak vele beszélgetni és kihúzni belőle még a múltkori tejbolt rablását.
2: Beépültek gyakorlatilag az egyszemélyes bűnözői hálózatba.
1: Hát ezt tudom elképzelni, mert amúgy miért nem kapod el?
0: Én biztos nem mondtam volna el, hogy amúgy lopott.
1: Én még a végén felrőlök, hogy és a hullát a csomagtartóban még észre se vették.
0: Ja.
1: Hát, tényleg ez? Buenos morgen, mindegy.

0: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének, 15 és 17 fok között kelnek ma a vének, és kelt Tamási, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot, 12 óráig töltetjük együtt az időt, 9-től például az üzenetküldő műsorral, addig pedig sok jó dal. Jude Law, Adam Lambert, Olivia Dean pedig már is kezd, jön a So Easy!

Na, milyen volt a presszókora reggel? Jude Law, hazai vonalat erősítve a tavalyi évből. Ez a Forrás Rádió. Benne pedig a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Déli 12 óráig lehetünk együtt, onnan pedig jön majd Bálint Lackó a Tempomattal. Addig viszont sok dolgunk van, például az üzenetküldő műsor. 0620-948-9485-ös a számom. Ezen az elérhetőségen tudsz tőlem dalt kérni, és persze üzenetet is küldeni. Teheted a Kristófoknak és a Jakaboknak, mert hogy névnapot ünnepelnek. A nevük eredetét hozom a következő órában, és persze a többi történelmi érdekesség is itt lesz. Közkedvelt néven a kalendárium. Ebben pedig ránézünk az utakra, és elregélem, hogy milyen idővel számolhattok ma. Ha esetleg nyaralsz, hát némi nemű jó hírem van, de nem feltétlenül teljes. Addig pedig legjobbjaink Crazy Town, mindjárt itt lesz a Butterfly. Michael Patrick Kelly pedig most indítja a throwback-et, pontosabban te személyén. Hozom

A Crazy Town, és persze, hogy a Butterfly az új évezred legelejéről érkezett. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagy, a nap 24 órájában csak slágerekkel bombázlak. Egészen déli 12-ig itt a szombat délelőtti programban is, 9-től, mint ahogy emlegettem az üzenetküldő műsorral, de hogy 9-kor hány fok lesz, ne kérdezd. A csúcsot azt tudom, körülbelül 28 és 30 fok között tetőzik ma a hőmérséklet. Egyébként sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet majd a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Úgyhogy hőmérséklet ügyben közel nyári idő lesz a felhősödéstől eltekintve, persze. Na de nem baj, legalább nem égünk le, ugye? Közlekedünk rövidesen, addig azonban tuti itt lesz veletek például Laurel, Jax Jones is érkezik, Tate McRee nagyot énekel, az Outliers pedig most hozza az egykori Creedence Clearwater Revival klasszikot. Heavy

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzod a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

0: Laurel és persze a Habit 2021-ből érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program, ígértem a közlekedési blokkot. Nesztek, aztán jön Chaperon is a Pink Pony Clubbal. Mutatom!
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: A közlekedés időjárási feltételei jelen pillanatban elég jók, aztán jön majd a fellősödés, ígérni nem ígértem csapadékot, de ha esetleg mégis, akkor azok környezetében óvatosan. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, az M3-as környékén őrületre készüljetek, ha esetleg arra mentek. Az M1-es szélesítési munkálatai miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába le van zárva a lehajtóág. A többi infót megtaláljátok az útinform oldalán. Az 1-esen Biatorbágy térségében ugyancsak a bővítési munkákhoz kapcsolódóan a 13-as és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 10-esen Budapest és Solymár között a 13-as kilométernél építési munkák miatt van lezárva a félútpálya, Pilisászfalun pedig kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél vár útszűkület. Sütő és Vértestolna, valamint Tardos és Vértestolna között a 14-es kilométertől a 16-osig aszfaltoznak, az út le van zárva, a kerülő utat sárga táblák jelzik. No, ennyi volt a mén, ha neked van infód, akkor dobd mindenképpen, továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést és mindez legjobbjainkat. Chaperon például oda melléd az anyósülésre, jól énekel, mutatom, hogy itt a Pink Pony

a Max, és a Maybe You're the Problem. 4 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a forrás, benne pedig a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. 12-ig együtt, például 9-től üzenetküldő műsorral. Kristóf, Oki, Akabok, ti érkeztek a következő órában, hiszen itt lesz a kalendárium. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, bármi infód van, dobd, de ez aktuális egyébként az üzenetküldő műsorban is. Jön mindjárt a Lil Mix, itt lesz Pápai Jóci, Major Fájú pedig az újdonságot hozza Mr. Soldier címmel, olyan igazi nyári dal.

0: A Remix, és persze, hogy a Wings 2012-ből érkezett. Ez volt az utolsó dal itt az első órában. Ez a szombat délelőtti program. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Pistit hozom a legfrissebbekkel. Aztán jön a Talk to You. Mutattam Anhotra és a 54 Ultra közösét.
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.

0: Már napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a plazma centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, visszavonták a környezetvédelmi engedélyét. Korlátozzák a szlovén és horvát kutakon a tankolást. A Fradi az Eto helyett a Real Madriddal csap össze. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. A másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat megállapította, hogy a telephelyen előállított fedőanyagként használni kívánt anyagok szennyező anyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonsági mértéket, veszélyeztetve a környező talajt és a felszín alatti vizeket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain. A nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték a társaságok. Az INA szerint az intézkedések célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes eloszlása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájutasson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Zenei program lesz Tatabányán, a Bányász művelődési otthonban. Július 25-én, azaz ma 19 órától a Bányász udvaron a Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket. A program és a buli ingyenes. És végezetül sport, későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A Magyar Szövetség Versenybizottsága még pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto FC és a Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztás nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett fel készülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája meggyőztes Real Madridot fogadja a Grupama arénában, pedig a halasztásra a nemzetközi kupákban való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen mindkét gárda versenyben van még. A győriek a Konferencia Liga, a népligetiek az Európa Liga selejtezőjében játszanak.
0: Időjárás.
1: A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de időnként komoly felhők is megjelennek az égen. A délutáni órákban helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat, a hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Jelzem, ez már a második így szombat délelőtt. Sziasztok, ez a Forrás Rádió, én Tamás, egészen déli 12 óráig, 9-től az üzenetküldő műsorral, ebben pedig, ahogy ígértem, hozom nektek a kalendáriumot. The Weeknd Ariana Grande-val mindjárt itt lesz Mando Diao, Arnold és a 54 Ultra közös pedig most kapjátok. Itt a Talk to You!

Weekend és Ariana Grande, imádom ezt a dalt, főleg a csajt, akkorát énekelt benne, ugye? Na ez volt a Save Your Tears, a Forrás Rádió szól nálad. Köszönöm, hogy itt vagy, ígértem, hogy ebben az órában a kalendáriummal bombázlak, így is lesz nem sokára a Kristófok, a Jakabok és a történelmi érdekességek érkeznek. Jó lesz, higgyétek el, az üzenetküldő műsor is 9-től egészen déli 12-ig, 0-20-94-8-94-85-ös a számom, használ bátram, SMS, Viber, jövet nyugodtan, Dosa és az Austin, na meg Rácz Geri és Orsova Ireni, itt indul már is a Minden a tiéd lehet, csak slágerek közdobom.

Sasa, és jó, hogy az Austin csak slágerek közt érkezett. Szombat délelőtti program egészen 12 óráig, 9-től az üzenetküldő műsorral, abban pedig Kristófot és Jakabot is köszönthetsz. A Kristóf a görög Krisztoforosz névből származik, jelentése Krisztust hordozó, míg a Jakab, héber eredetű bibliai név, a Jákob görög változatának a magyar megfelelője, jelentése sarkot fogó, elgáncsoló, csaló, aki a másik helyére lép. Jaj, de gonoszok vagytok, Jakabok! Kristófok és ti, Jakabok, akik gonoszok. Boldog névnapot nektek, a többieknek üzi, lehet őket köszönteni, mint ahogy mondtam már, a következő 3 órában, 9 és dél között. No, a többi történelmi érdekesség érkezik rögvest, addig Inna, Alexander Burke, jön Hoss is, a The Hanging Tree-vel, no meg Bahamel, ugatnak a kutyák, de hol? Na, keressük csak meg, Will at the time.

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.

Na, valami J.O.R. közös, de a Stucky Limbo volt a tiétek 2 évvel ezelőttről hoztam. Ez a Forrás Rádió. A szombat délelőtti programban Tamás, és ebben az órában a kalendárium, ahogy ígértem. 1871-ben szabadalmaztatta az amerikai Seth Wheeler a WC papírt. Úgyhogy köszi neki, hogy nem a kemény újságpapírral kell tevékenykednünk, vagy mondjuk egy lapulevéllel. Volt már ilyen. 117 évvel ezelőtt Louis Blériot saját építésű repülőgépével elsőként repült át a La Manche csatornát. Egyébként ez egy 300 kg súlyú, 3 hengeres, 25 lóerős Anzani motorral felszerelt repcsi volt. A repülés pedig kapaszkodj 31 percig tartott. Mindent tudok, mindent! 1946-ban hajtották végre az első víz alatti kísérleti atomrobbantást, ezt a Bikini szigeteknél tették. És mi a helyzet a Monokini szigeteknél? A mai nap szülötte Matt LeBlanc, a Jó barátok sorozat Joey-ja. 59 évvel ezelőtt a Beatles más angol zenekarokkal együtt kérte a kormányt, hogy tegye legálissá a marihuánát. 1980-ban jelent meg Amerikában az ausztrál AC/DC együttes 8. albuma, a Back in Black. És ha már muzsika, 1983, akkor pedig a Metallica együttes első albuma jelent meg. No és utoljára, de nem utolsó sorban, ha már Forma 1-es nagy díj, 17 évvel ezelőtt Felipe Massa súlyos felsérülés szenvedett a Forma 1-es magyar nagy díjon. No igen, és jól emlékeztem, hogy valami felpattant az időmérő edzésén a Ferrari brazil pilótáját, az előtte haladó Rubens Barrichello autójáról leszakadó rúgó talált a fején. Jaj, szegény. Na ennyi voltam a kalendáriummal, nem sokára üzenetküldő műsorral is jelentkezem ám. Ellie Goulding, addig The Course és a Blackpink is itt. Csak

Ellie Goldingot hoztam 11 évvel ezelőttről. Hú, de rég volt. Ez a Forrás Rádió, köszönöm, hogy itt vagy. Július 25-én a Kristófok és a Jakabok neve napján üdvözöllek. Én Tamás, egészen déli 12-ig vagyunk együtt, onnan pedig Lackó jön majd a tempomattal. 9-től pedig én, nem mással, mint az üzenetküldő műsorral. Ez a Forrás Rádió, kiváló dalokkal, mondanám csak slágerekkel. Tiesto és Szolaki szérén mindjárt itt lesz Dash, elsőként pedig Shawn Mendes a tiétek. Szól már is a When You Gone!

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

0: Sziasztok, és persze, hogy szó, aki szérén közöse. A Centralizing volt a tiétek, ezzel zártam a második órát itt a szombat délelőttben. Köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Egészen 12-ig töltjük együtt az időt. Hozom Pistit most a legfrissebbekkel, aztán nyitom az üzenetküldő műsor első óráját Alakkal és Bibi Rexával. Ilyen lesz a Deep in Your Love.
1: Rádió. Mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Egymás mögött sorakoztak a héten a Veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál, mese délután lesz Esztergomban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Egy nap alatt több mint 40 ezer ember telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be Ottonába. A Spanyolország középső részén Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt. Francisco Martín, a központi kormány megbízottja, az oltást koordináló testület legújabb ülését követően elmondta, nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, több lakó ház is megsemmisült. Egymás mögött sorakoztak a héten a Veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál, számolt be róla a kemma.hu. A Duna vízállása mostanra olyan kritikus szintre süllyedt, hogy a nemzetközi turistahajók biztonsági okokból nem tudják folytatni az útjukat. Előfordul, hogy a hajók Komáromban kénytelenek hosszabb időre megállni, az utasokat pedig autóbuszokkal viszik tovább Győrbe, Pannonhalmára vagy Budapestre. Más esetekben a hajók már Magyarországot sem tudják elérni, és Pozsonyból vagy Bécsből szervezik át a teljes programot. Mese délután lesz ma, azaz július 25-én Esztergomban. Élő meseolvasásra várják a gyerekeket és szüleiket 3-4 éves kortól. A program 17:30-kor kezdődik a Mesekuckó játszótéren, a részvétel ingyenes. És végezetű sport, a Dorogi Bányász FC nem csak az NB3-ban, hanem a megyei első osztályban is indít csapatot. Mindenről Zsivócki Gyula, a Dorogi Bányász FC szakmai vezetője nyilatkozott a klub hivatalos közösségi oldalának. Zsivócki azt mondta, ezzel lehetőséget teremtetek a dorogi utánpótlásban játszó fiataloknak, hogy saját városukban, a saját klubjukban mindenféle átigazolás nélkül bemutatkozhassanak a felnőtt labdarúgásban. Hangsúlyozta, a második csapat indítása az első keretben lévő játékosoknak szintén a segítséget jelentett, mivel akik kevesebb játék lehetőséget kapnak az NB3-ban, vagy sérülésből épülnek fel, azoknak hasznos játékperceket biztosít ez a lehetőség.
1: Időjárás.
0: Szombaton és vasárnap is igazi nyári idő, több órás napsütéssel és meleg idővel. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán elszórtan fordulhat elő egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Indul ám, és tart egészen 10-ig. Hát igen, általában így szokták az órák. Hello! Ez az üzenetküldő műsor egészen déli 12 óráig. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, éj a lehetőséggel. Christina Aguilera, addig Nomegalok és Bibi Rexa. Itt már is a Deep in Your Love. Rádiózz velem!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Súlyos erdőtüzek tombolnak Spanyolországban, több mint 40 000 embert telepítettek ki.

Christian Aguilera itt a forráson. Come on over, baby. Az új év ezzel legelejéről pörgettem neked. Ez a szombat délelőtti program. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egészen 12 óráig. Akkor majd a tempomat érkezik Lackóval. Addig viszont az üzenetküldő műsor a tiéd. 0620 978 978 5 a számom. Minden órát megspékelek egy Buenos Morgan visszatekintővel. Ebben Andi pisilése lesz a téma. Na és a pisike hely. Ezt most tök komolyan mondom. Hát a srácok ilyenek. Reggel meg vannak őrülve. Nem tudunk velük mit csinálni. Elszabadul a pokol a Buenos Morganben. No és elszabadulnak a zenei indulatok is ebben a három órában. Tudja, hogy itt lesz egy Walmart-dal, érkezik Shakira Burna Boy-jal, no és persze Dash Young Fly-jal és Hazariával. Péter írt rám, boldog 30. születésnapot kíván a legjobb túra társának. Üzenet, készítsd a bakancsod. Hétvégén jön a következő csúcs. Úristen, hegymászok vagytok, imádom. Rengeteg Mount Everestes videót kukkolok ám. Péternek

Az volt a tiétek, egy újdonságot pörgettem. Imádom. Na és imádom az üzenetküldő műsort is, remélem, hogy ti is így vagytok ezzel. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Egészen 12 óráig tart a program, és mind, ahogy emlegettem, a Kristófokat, valamint a Jakabokat tudjátok köszönteni. Egy újabb születésnapos köszöntéssel. Gábor írt Esztergomból, boldog 40. születésnapot kíván a világ leglazább főnökének. Köszönjük, hogy mindig kiállsz a csapatért. No, a név így sem derül ki, már, mint hogy ki a főnök, de szerintem tuti, hogy tudja, hogy ki ő. Gábor, köszönöm, hogy írtál! Légy büszke a főnöködre, tényleg kevés olyan van, amelyik kiáll a saját csapatáért. Ez dicséretes. Valmar és a Playboy, ezt kéred, igazi Playboy a srác.

0: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

Lady Gaga és Dacia. Persze, hogy az Ördög Prádát visel második részéből. A Runway-t hoztam, ez a forrás. Benne a szombat délelőtti program, nem sokára a Buenos Morgan visszatekintővel, benne pedig Andi pisilésével és természetesen a pisike helyjel. Bocsánat, ha éppen eztek. Kitti üzenete előttem a délelőttös túlórázós műszaknak kérni a logisztikára Shakira és Burna Boy közösét, a VB-s dalt. Ezt írtam. Oké, legyen a VB-s dal a tiétek.

0: Chris Cross Amsterdam, és persze a My Oh My Willy Will.i.am-mel együtt elkövetve egy újdonság itt a Forráson. Szombat délelőtti üzenetküldő műsor 12 óráig, tudjátok, és minden órában dobok nektek egy Buenos Morgan visszatekintőt. Pisilni fogunk nem sokára, mit nem sokára, most azonnal, hiszen ez lesz a visszatekintőben. Andi teszi, vagy nem teszi? Az is lehet, de a pisi kehely tuti, hogy terítékre kerül. Bár mondjuk elég hülyén néz ki egy vasárnapi ebéden a terítéken. Na, inkább mutatom a részleteket.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nagyon fontos az, hogy a nők tudjanak állva pisilni. Visszatérve a főhöz.
3: Ez abszolút elengedhetetlen, így van.
2: És ez a kis találmány, amit itt a kezemben fogok, Andi, mi rajta ez a sárga folt? De ez, nem, ez új, ugye?
4: Ez tényleg új, van rajta. Igen.
2: Jó, ez maga az. Úgy néz ki, mint egy kis boríték. Te használtál már ilyet valaha?
4: Nem, még nem próbált. De pedig ki akartam otthon
2: most
4: próbálni,
2: most
4: hogy ez hogy működik.
2: Kell pisilni? Kibontom.
4: De tudod, hogy hogy kell, mert itt van.
2: Nyilván ki kell bontani, nem vagy hülye vagyok? Mondd a lépéseket.
4: Igen, ott
2: mondd a lépéseket,
4: fel.
2: Kibontom. Igen. Igen, mint egy boríték kinyitottam,
4: igen,
2: a dolgot.
4: Aztán lehúzod a másik. Igen.
2: Lesz egy tölcsér.
4: Úgy, és igen, akkor itt ki. Kinyomod. Nyújj bele.
2: Várjál.
4: Új, azt megáldik.
2: Eddig egy tölcsérünk van, boríték fedéllel, olyan, mint egy bűvész kellék. Ebbe lehet bélyegeket tüntetni. Na igen, és most
4: na,
2: mi
4: hát
2: van?
4: És akkor azt kell úgy oda tartani.
2: De hogy? Tehát, hogy ez így
4: hát
2: alulról,
4: úgy,
2: hogy
4: igen,
2: legyen
4: úgy,
2: egy kis
4: igen, úgy,
2: talpa?
3: Hát azért, hogy ismered hát valamennyire a női anatómiát?
4: Hát,
2: és akkor lesz belőle egy ilyen...
3: Ugyanról nem írtak a magazinban.
2: Kicsit. Éni szirígy nőknek.
4: Csak sötétben szokott tapogatni.
3: Éni szirígy nőknek egy ilyen kis kiegészítő.
2: Csövecske, és ez vajon megfogja tényleg a...
4: Fogalmam sincs, csöpögés. Én ezért akartam otthon ezt kipróbálni, mert így élesben nem akartam. Mert.
2: De mit otthon?
3: Vízálló?
2: Figyelj!
4: Hát annyira szerintem vízálló, amit pisilsz.
2: Próbálják rajta keresztül kávét inni?
4: Ne. Menjél. Tudom, hogy ezt ott a pultnál kell.
3: Nem, most elhajol, most csak magát önti le.
4: És ez milyen jól néz ki, hogy a pisi...
3: A pisi kehelyből iszod a kávét.
2: Működik! Működik, nem ázott át. Most hát szín tekintetében nem annyira pisire haj az a dolog, de megmutatom itt a kamerába is, hogy ilyen lett a végeredmény. Oké, akkor most, hogy lepróbáltam, itt a alfa teszten átmentünk. Andi, akkor most fölhívunk telefonon, menj el WC-re. Jössé, de nem mutatunk semmi durvát.
3: És mesélj közben.
2: De mered vállalni?
4: Semmi durvát.
2: Adásba hagyjuk, ahogy pisi kehelyezel.
4: Ahogy pisilek, jaj, de jó.
2: Vállalod?
4: Nem.
2: Melyik hallgatónk vállalja, hogy
4: ennyire
2: bejön?
4: Ennyire már nem vagyok én se bevállalt.
3: Csak női hallgatókat várunk nyilván.
4: Hát meg hogy csináljam, hogy közben érted, így tartom a telefonomat, aztán még a végén is.
2: Hát egyik kézzel telefon tartasz, másikkal pisikelhet, és mondod, hogy megy.
4: Aha.
2: Mehetsz a férfi WC-be piszoárhoz, aztán bejön a portás.
3: Jó napot, jó napot.
2: Na jó, férfi van.
3: Portásunk van ma reggel, vagy?
2: Ma igen, hál' Isten. Tehát ma ez a te napod, Andi. Ma... Most vagy
3: akkor
2: soha.
3: Akkor összefuthattok.
2: És ha
3: mikor futottál össze piszoárnál férfiakkal?
2: De ha ahhoz van inkább kedved, akkor tetszőlegesen választhatsz kintifát is.
4: Jó, mindenképpen erre gondoltam.
2: Ez a te napod.
3: Itt az udvaron egész kellemes idő van most már.
2: És akkor lesz hírünk a következő órára, hogy Komárom-Esztergom vármegyében nyilvános pisilés vizelés közben elkapták a hírszerkesztőt.
3: Szatír, női szatír fogtak. Az amúgy is hiány szakma lehet szerintem, olyanból kevés van.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riedl Ádám.

David Guetta és a Love Don't Let Me Go. Egy új évezredes dal itt a Forráson. Ezzel szálltam a második órát az üzenetküldő műsorban, de nyugi, van ám egy harmadik, úgyhogy mindjárt nyitom is. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán beleugrunk Sean Paul-lal és Innával. Ilyen lesz a Let It Talk To Me.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket, bezár az oroszlányi hulladékkezelő, visszavonták a környezetvédelmi engedélyét. Korlátozzák a szlovén és horvát kutakon a tankolást, a Fradi az Eto helyett a Real Madriddal csap össze. Jövök a részletekkel, ezek a hírek, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. A másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat megállapította, hogy a telephelyen előállított fedőanyagként használni kívánt anyagok szennyező anyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonsági mértéket, veszélyeztetve a környező talajt és a felszín alatti vizeket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain. A nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték a társaságok. Az INA szerint az intézkedések célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes eloszlása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájutasson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Zenei program lesz Tatabányán, a Bányász művelődési otthonban. Július 25-én, azaz ma 19 órától a Bányász udvaron a Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket. A program

0: a buli ingyenes. És végezetül sport, későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto'o otthonában. A Magyar Szövetség Versenybizottsága még pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto'o FC és a Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztás nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára megkérdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája meggyőztes Real Madridot fogadja a Groupama arénában, pedig a halasztásra a nemzetközi kupákban való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen mindkét gárda versenyben van még. A győriek a Konferencia Liga, a népligetiek az Európa Liga selejtezőjében játszanak.
1: Időjárás.
0: Szombaton és vasárnap is igazi nyári idő, több órás napsütéssel és meleg idővel. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán elszórtan fordulhat elő egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Vele ám egészen déli 12-ig. Sziasztok, ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Születésnapos, névnapos köszöntése tökéletes. Usher mindjárt sikítozni fog. Előtte Sean Paul Innával jön a Ledig Cakcumi. Én Tamás, nagyon szép délelőttől.

dalát hoztam el nektek, kicsi csikoltoztunk az éjszakában. Ez volt a Scream, a Forrás Rádiót hallgatott. Benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsort, köszönöm, hogy itt vagy, 12 óráig tart a program, onnan pedig persze, hogy jön Bálint Lackó a Tempomattal. Addig Buenos Morgan visszatekintővel tudja, hogy jelentkezem. No, mi nem alkoholizmus, és mi az, ami még belefér borozás címszó alatt, és még mindig az idősek otthonában leszünk. No, a következő fél órában hozom a történetet, addig azonban tudja, hogy jön egy bagosi dal, és persze Horváth Tomi, Kowalski meg a Megával. Dávid írt rá, Milgunának szeretnék küldeni a kólásboltba a fehér hollót, és üzeni neki, hogy nagyon szereti, bármi is van, most is nagyon hiányzik minden percben.

Egy újdonsággal jelentkeztem, te Anahit, alias Rita Budapestről. Hill, hill, hill, így a dal. Csak slágerek közt érkezett. Ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted például egy Bagosi Brothers Company felvétellel. Éva írt rám, a párjának szeretnék küldeni születésnapi alkalmából a Balatont. Éva, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és köszi, hogy írtál. Párodnak már dobom is.

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

Lena és a Satellite 2010-ben volt Euróvíziós győztes, na persze, hogy Németországból. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Köszönöm, hogy velem tartasz, teheted még ebben a kb. Fél órában, nem sokára a Buenos Morgan visszatekintővel. Addig azonban pörgünk egyet. Sziasztok, szép reggelt! A délelőtti kívánság műsorban egy üzenetet és dalt küldenék. Gyöngyvirág küldi Petinek, sikeres ügyintézést és navigálást kíván neki ma is a lakásai felújításában, és siessen haza, mert nagyon hiányzik. Üzeni mindenkinek egyébként, hogy mindig van új a nap alatt. Nagyon szépen köszöni, szép napot mindenkinek. Köszönjük, neked is szép napot természetesen. Gyöngyvirág, köszönöm, hogy írtál, Petinek pedig jó munkát.

0: Alex Morán, és persze, hogy a Fever Dream volt a tiétek, egy újdonság a Forrás színpadán. A szombat délelőtti üzenetküldő műsort hallgatod, benne pedig elérkeztünk a Buenos Morgan visszatekintőhöz, még mindig az idősek otthonába látogatunk el, borozzunk egy kicsit, jó? Viszont állítólag ez nem alkoholizmus. Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Idősek otthonában, érted, itt van 82 éves át. Hagyjuk már meg neki ezt az örömet, hát milyen jó leülni ott egy szürke baráttal. Ráadásul nem is, tehát az alkoholista nem azt mondja, hogy szopogatnék egy szürke barátot, hanem azt mondja, hogy bort, tablettás bort, bármit. Itt ő ízlésre, gusztusra megy rá. Egyébként pedig azt mondják...
3: Szopogatnál így barátokat, én szürke barátokat, Andi?
2: Azt mondják az idősek otthonában, hogy az öregedés nem azt jelenti, hogy fel kell adni azokat a hagyományokat és szabadságjogokat, amelyeket egész életünkben élveztünk. Szóval igen, ő ezt most itt elérte. Egyébként az idősek otthona alkalmazottait is megkérdezték, és azt mondták, hogy nem annyira jogos ez a, ez a sérelem, mert hogy a szobában titokban szabad volt inni.
3: De nekik a társasági esemény kellett hozzá, igen.
4: Ők nem titokban akarták csinálni.
2: Igen, és az ellenzők meg azt mondják, hogy ebben a korban már nagyon nehéz az egyensúlyérzéket megtartani, ezért nem tanácsos alkoholt fogyasztani, de azért...
3: Hát látom, itt most rekeresem a képeket, ült nem véletlenül a törvényhozásnál.
2: Közösségi alkalmakon azért szerintem engedtessék már meg. Egyébként itt azt írják, hogy kétféle szeszesítő arra korlátozták az alkoholfogyasztást, remélem a másik a rum. Nem tudom, mi a másik, de hogy simán lehet egyébként, hogy most ennek a néninek nem a, az unokája volt a bíró. Én azt látom a lelki szemeivel, hogy igen. Hogy...
3: Na, mami, ja. Jól van, elértük.
2: Engedélyezzen, akkor ígyunk erre. Igen. De hogy ez van, és amiért nem mondom azt, hogy teljesen ünnepélyes és teljesen hibátlan lehet az öröm, mert innentől ugyan szabad, de képzeljétek el, be kell jelenteni. Tehát be kell jelenteni, hogyha a hivatalos iszogatás következik. Képzeljétek el, ott az helyi önkormányzaton nem tudom, hogy bejelentkeznek, és minden nap 3 óra 30-kor bedobják az aznapi kérelmet, hogy megkapják az engedélyt a borozásra.
3: Igen. Anita vagyok innen az idős otthonból. Kiskezi csokkolom, ma is innánk.
2: Ugye, szokásosan.
4: Vagy le kéne adni hétfő már az egész hetit.
2: Great friend happy hour is coming. Készítsetek a tölcsért.
1: Buenos Morgan, minden hétköz

0: Zsübel és a Triple J kereken 3 évvel ezelőttről. Ez a Forrás Rádió. A szombat délelőtti üzenetködő műsornak lett ezennel vége. Úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet 7 órától mostanáig. Ebben az 5 órában Tamást hallottad. A folytatás hozza Bánit Lackót, érkezik a Tempomattal, utána pedig Hittal le Randi egészen 8 óráig. A szombat délutáni Siesta indul, este pedig 8-kor DJ Hubik műsorvezetésével a Saturday Live Session. Érkezik a stúdióba DJ Grosso, a Club Sessionben pedig DJ Axeltől és persze Romain Schulztól is kaptok egy kiváló mixet, az lesz majd a Sugar Radio Show. A program egyébként pont éjfélig tart. Én legközelebb hétfőn jövök, akkor érkezem majd, persze, hogy a koktéllal 10 órakor a koktélos porrat majd készítsdám elő. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok! A Be By Close újdonságával kezd Lackó, milyen lesz a Dream About You, hétfőn a koktélba gyűszök!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra, jó étvágyat az ebédelőknek. Súlyos erdőtüzek tombolnak Spanyolországban, több mint 40 ezer embert telepítettek ki. Egymás mögött sorakoztak a héten a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál. Mese délután lesz Esztergomban. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Egy nap alatt több mint 40 ezer ember telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be Ottonába. A Spanyolország középső részén Madrid, valamint Kastília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt. Francisco Martín, a központi kormány megbízottja, az oltást koordináló testület legújabb ülését követően elmondta, nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, több lakó ház is megsemmisült. Egymás mögött sorakoztak a héten a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál, számolt be róla a kemma.hu. A Duna vízállása mostanra olyan kritikus szintre süllyedt, hogy a nemzetközi turistahajók biztonsági okokból nem tudják

0: folytatni az útjukat. Előfordul, hogy a hajó Komáromban kénytelenek hosszabb időre megállni, az utasokat pedig autóbuszokkal viszik tovább Győrbe, Pannonhalmára vagy Budapestre. Más esetekben a hajók már Magyarországot sem tudják elérni, és Pozsonyból vagy Bécsből szervezik át a teljes programot. Mese délután lesz ma, azaz július 25-én Esztergomban. Élő meseolvasásra várják a gyerekeket és szüleiket 3-4 éves kortól. A program 17:30-kor kezdődik a Mesekuckó játszótéren, a részvétel ingyenes. És végezetül sport, a Dorogi Bányász FC nem csak az NB3-ban, hanem a megyei első osztályban is indít csapatot. Mindenről Zsivócki Gyula, a Dorogi Bányász FC szakmai vezetője nyilatkozott a klub hivatalos közösségi oldalának. Zsivócki azt mondta, ezzel lehetőséget teremtenek a dorogi utánpótlásban játszó fiataloknak, hogy saját városukban, a saját klubjukban mindenféle átigazolás nélkül bemutatkozhassanak a felnőtt labdarúgásban. Hangsúlyozta, a második csapat indítása az első keretben lévő játékosoknak szintén segítséget jelentett, mivel akik kevesebb játék lehetőséget kapnak az NB3-ban, vagy sérülésből épülnek fel, azoknak hasznos játékperceket biztosít ez a lehetőség.
1: Időjárás.
0: A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de időnként komoly felhők is megjelennek az égen. A délutáni órákban helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat, a hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kisgáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Jön a Nissan Qashqai és a vele együtt érkezett statisztika, meg persze maga a márkák versenye is ebben az órában. Beszélünk a Tesla FSD-jéről, amely Németországban is engedélyt kapott. Jön az új kre, amely kapcsán a kormány az embereket kérdezi, egy akkumulátor útlevél, amely új kötelezettségnek számít az elektromos autóknál, és ha már itt tartunk, hogy akkumulátor, akkor a CATL Debrecenről beszélünk, hogy bizony mennyire befolyásolja az európai villanyautó ipart, mert hogy elég nagy ráhatással van rá. Erről beszélünk ebben az órában, itt a Tempomatban. Tartsatok velem!

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Friss fél év végi statisztika érkezett a hazai piacról, és az eredmény meglepő lehet sokak számára. A Nissan Qashqai hatalmas fölénnyel vezeti a 2026-os magyar új autó toplistát. Ezzel az első fél évben már több mint 5100 darabnál jár. Messze megelőzve a Skoda Octaviát és a Suzuki S-Cross-t. Különösen figyelemre méltó, hogy a Nissan részesedése közel 90%-kal ugrott meg az előző évhez képest. Ez nem organikus növekedés, hanem egy nagyon tudatos piaci stratégia eredménye, amelynek középpontjában az árversenyképesség és a széles hajtáslánc kínálat áll. A Qashqai elérhető benzines, mild hybrid és e-power változatban is, így szinte mindenki megtalálja benne a számára megfelelőt. A márkák versenyében a Toyota vezet, utána a Ford és a Skoda következik. A Nissan a negyedik, az évekig piacvezető Suzuki pedig visszacsúszott az ötödik helyre. Júniusban 15.096 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami közel 30%-os növekedést jelent egy év alatt. Részben azért, mert a kereskedők még a július 7-én életbe lépett szigorúbb uniós biztonsági előírások előtt igyekeztek forgalomba helyezni a raktáron lévő készleteket. Az első fél évben összesen közel 87.000 új autó kapott rendszámot itthon, ami 11%-kal több, mint tavaly. Tehát a piac úgy néz ki, hogy töretlenül

0: nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Váratlan fordulata a Tesla önvezető rendszerének európai terjedésében. Miközben az EU egységes engedélyezéséről csak októberben döntenek, az egyes tagállamok már saját hatáskörben egymás után adják meg a zöld utat a Tesla FSD Supervised rendszerének. Eddig 5 ország, Dánia, Észtország, Hollandia, Lettország és Litvánia engedélyezte a rendszert, és most minden jel arra mutat, hogy Németország, illetve Spanyolország is csatlakozik. A német közlekedési minisztérium államtitkára egy közösségi média bejegyzésre válaszolva megerősítette, még ebben a hónapban történik valami az ügyben. A spanyol hatóság november óta teszteli a rendszert, már 275.000 kilométert tett meg balesetmentesen. A Tesla FSD Supervised rendszer lényege, hogy a sofőrnek folyamatosan figyelnie kell az utat, de az autó önállóan navigál, kanyarodik, fékezik és gyorsít. A vezető csak beavatkozási lehetőségként van jelen. Ha Németország és Spanyolország is zöld utat ad, az EU legjelentősebb gazdaságainak kétharmada már engedélyezi a rendszert, ez pedig komoly nyomást gyakorol a maradék tagállamokra, köztük hazánkra is, ahol egyelőre nincs bejelentés az engedélyezéséről.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Ha már közlekedés, biztonság és annak szabályozása, akkor bizony egy nagy hírről beszélhetünk, hiszen a kormány társadalmi egyeztetést indított az új KRESZ előkészítéséről. A kérdőív pedig már most is elérhető, és mindenki elmondhatja a véleményét a tervezett változásokról. A javaslatcsomag ősszel kerül majd a kormány elé, de mivel a módosítások előtt legalább egy éves felkészülési időt adnának, az új KRESZ legkorábban 2027 végén léphet hatályba. A konzultáció 5 fő kérdéskör köré épül. Az első a gyorshajtás visszaszorítása, ugyanis szóba került az átlagsebesség bevezetése, különösen az útfelújítások miatti ideiglenes forgalmi rendnél. Vitézy Dávid közlekedési miniszter az M1-es felújítási szakaszát hozta példaként, ahol éjszaka sokan túllépik a sebességkorlátozást. A visszaeső gyorshajtóknál pedig súlyosabb szankciók is felmerültek. A másik nagy téma az utcai versenyzés. Jelenleg ez önmagában nem bűncselekmény, ha nem történik baleset. Az új KRESZ önálló bűncselekményé tenné. A harmadik az elektromos rollerek szabályozása, amelyre soron kívül kerülhet sor. A negyedik az objektív felelősség kiterjesztése, az ötödik pedig az ellenőrzési rendszer fejlesztése. Aki véleményt szeretne mondani, és persze érintett autósként mindenki az, a kérdőívet a közlekedési minisztérium weboldalán töltheti ki. Természetesen ez most egyfajta felmérés, ami hát befolyásolhatja a végeredményt, úgyhogy én is azt javaslom, hogy mindenki hallassa a hangját és mondja el a véleményét, hiszen ma mi magunkról döntünk majd, és a jövőbeli KRESZ

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Fontos és kevéssé ismert változás lépett életbe az elektromos autók piacán, amely minden jövőbeni vásárlót érint. Az EU új szabályozása értelmében 2027-től kezdődően minden új elektromos autóhoz kötelező lesz egy úgynevezett akkumulátor útlevél, amelyben részletesen dokumentálni kell az akkumulátor állapotát, összetételét, eredetét és újrahasznosíthatóságát. A szabályozás célja kettős. Egyrészt az átláthatóság növelése. A vásárló pontosan tudja, hogy milyen állapotú akkumulátor vesz meg. Másrészt a körforgásos gazdaság erősítése, azaz, hogy az elhasznált akkumulátorok anyagait vissza lehessen forgatni. Ami a vásárlókat közvetlenül érinti, az akkumulátor útlevélből kiderül, hogy az adott autó akkumulátora hány töltési cikluson esett át, és kapacitása hogyan változott az idők során. Ezt egy friss, 10.000-es adatbázison alapuló kutatás is alátámasztja. A futásteljesítmény önmagában nem árulja el az akkumulátor valódi állapotát. Két azonos kilométerre rendelkező villanyautó akkumulátora egymástól teljesen eltérő állapotban lehet, attól függően, hogy milyen töltési szokásokkal és körülmények között üzemelt. A rendszer bevezetése fokozatos. 2027-től az ipari és elektromos jármű akkumulátorokra vonatkozik, 2030-tól pedig a hordozható akkumulátorokra is kiterjed. Aki tehát a következő években elektromos autót tervez venni, hamarosan egy sokkal átláthatóbb piacra léphet be.

0: lámpamat. A Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Egy friss hazai iparági hírrel zárjuk a mai adásunkat, ugyanis a CATL debreceni gyárában az indulás óta összesen 381 ezer akkumulátormodult állítottak elő, amelyek...
0: Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Egy friss hazai iparági hírrel zárjuk a mai adásunkat, ugyanis a CATL debreceni gyárában az indulás óta összesen 381 ezer akkumulátormodult állítottak elő, amelyek összesen mintegy 87 ezer elektromos járművet hajtanak.

0: amelyhez az építkezés már teljes mértékben befejeződött, és a csúcs technológiás berendezések telepítése is megtörtént, csak a gyártási engedélyekre várnak, és amint azok megérkeznek, megkezdődhet az akkumulátor cellák tesztgyártása, ugyanis jelenleg ezek Kínából érkeznek meg Debrecenbe. De ha ez beindul helyben, akkor a világ egyik legjelentősebb akkugyártó létesítményévé válik Európában. A tervek szerint a teljes beruházás 221 hektáron terül majd el. Kedves hallgatók, ez volt már a Tempomat, a Forrás Rádió autós, közlekedős és minden egyes autóval kapcsolatos információja. Szóval a lényeg az, hogy jövő héten délben találkozunk legközelebb. Addig is minden jót nektek, sziasztok, ciao, ciao!
1: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva! Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós,

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírek.

0: Pontban egy óra van, jó napot kívánok! Folynak a tatai angolkertben a restaurálási munkálatok, zajjal járó karbantartást végez a MÁV Tatánál, több óriási ponty is horogra akadt a tatai derítőtónál. Jövök a részletekkel, ezek a tatai krónika hírei, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A tatai angolkertben június elején megkezdődtek, és előreláthatóan november végéig tartanak azok a restaurálási munkák, amelyeket a szakemberek az Eszterházi Örökség, a történelem megőrzése a jövő nemzedékei számára pályázat keretében végeznek. A projektben az Eszterházi család nevéhez fűződő és az angolkert területén található műemlékek, valamint a Nepomuki Szent János híd és szobor felújítására kapott Tata városa lehetőséget. Az elmúlt időszakban a szakemberek a műromok restaurálásán dolgoztak, ahol elsődleges cél a történeti értékek megőrzése és az eredeti anyagok lehető legnagyobb mértékű megtartása. A munka során megtisztították a kőfelületeket, ami száraz szemcseszórással, nedves tisztítással, valamint kézi mechanikus módszerekkel történt. Megőrizték a történeti fuggahabarcsokat, míg a későbbi műemlékvédelmi szempontból nem megfelelő cementes fuggákat eltávolították. A MÁV Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatóságának tájékoztatása szerint a Budapest-Győr egyes halon fővonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán. Tatán július 27-én és 28-án éjszakánként este 8 órától hajnal 5 óráig. A sajtóközlemény kiemeli, hogy a munkálatokhoz kapcsolódóan július 27-én és 28-án éjszakánként lezárják Tatán a Baji úti vasúti átjárót. Kelülni Baj felől az Újhegyi út 1128-as út irányában lehet. Az állomásokon, az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodhatnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. És végezetül sport, több óriási ponty is horogra akadt a tatai derítőtónál. Július 9-én egy 21 kg-os pontyot, július 12-én egy 17 kg-os, majd július 16-án egy 16, illetve egy 19 kg-os pontyot is kifogtak a horgászok. Az ilyen méretű halakat tapasztalt sporthorgászok számára is komoly élményt jelentenek. A pontyok mellett ráadásul amúr, tokkal és harcsa is él a vízben. A tatai krónika híreit Szabó Istvántól hallották. További szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek. Egy óra múlva újra találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, indul a mai sziesta, és most is egészen este 8 óráig hozom majd nektek a legjobb slágereket, no meg csupa érdekességet, filmes híreket. Ebben az órában például hozok nektek olyan nasolni valókat, amiket bűntudat nélkül tudtok enni. Most azonban indulunk David Guetta, Alphaville és Eva Max közösével.

Eros Ramazzotti és Ricky Martin közöse a Non Siamo Soli, ez szólt itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük azokat a nassolni valókat, amiket bűntudat nélkül ehettek. No, azért ezeket sem korlátlan számban természetesen. Hát először is itt vannak a natur diófélék, mint a cashew dió, a mandula, a pisztácia és a mogyoró, esetleg ezeknek valamilyen keveréke, bármelyik ideális választás lehet. A legjobb, ha körülbelül egy maréknyit fogyasztotok belőle napi szinten. Aztán az olajos magvak, mint a tökmag és a napraforgó is jó választás lehet, ebből napi 1-2 evőkanál az ideális. Aztán itt vannak még a fehérje szeletek is, érdemes tejsavó fehérje alapú vagy növényi alapú fehérje szeleteket keresni, még jobb, hogyha mérsékelt a hozzáadott cukortartalmuk és rostban is gazdagok, mert így elterítenek két étkezés között. Hozok

0: szó.
1: Majka Körtisz és Király Viktor, tőlük szólt a Füttyös itt a Forrás Rádióban. És ugye ígértem még nektek bűnözésmentes nasolnivalókat, úgyhogy hozok még párat. Hát ilyenek a natur liofilizált gyümölcsök, aztán itt van még a 100%-os dió és makkrémek, ebből is azért lehet fogyasztani, valamint jó választás lehet még a gyümölcs alapú energia, golyók tömkelege is. Ahogy már mondtam, ezeket sem lehet azért töménytelen mennyiségben enni, szóval itt is mértéket kell tartani. Amiben azonban nem kell, azok a jó zenék, hiszen folyamatosan jönnek. Gunnars és Olivia O'Brien közösével fogunk tovább menni, ez az I Hate You, I Love You.

Picit körbenézünk most, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben, Bicske térségében az átterelt belső sávon korábban baleset volt. A 37-es kilométernél mindkét irányban megnyitották a belső sávot, forgalmi akadály már nincs, a torlódás azonban továbbra is jelentős. Egyébként a balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon, nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az inkább válasszon másik útvonalat. És hogyha van bármilyen infótok, ami a közlekedést illeti, akkor írjátok meg nekem 0620 9489485-ös. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!

Fundanima, Safe Pastor Anna és Charlie közöse, az ami volt, az majd lesz. Ez szólt itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött továbbra is itt a Ler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig itt leszek veletek, és hozom a jobbnál jobb dalokat a folytatásban is. Megyünk tovább, Fastboy és

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárástámogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra lesz, jó napot kívánok, szép szombatot. Helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét, módosul a vonatközlekedés Vármegyénkben. Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak. Én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Már is jönnek a részletek. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a budapesti Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között folyamatosan kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, a mintegy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni. És még mindig vonat, július 25-én és 26-án, azaz ma és holnap változik az S12-es vonatok közlekedési rendje, valamint számos vonat menetrendje módosul a megszokotthoz képest, pár perccel eltérő indulásokkal, hosszabb menetidővel is kell számolni. Napközben a Szára, a Szárligetre és Alsógallára utazóknak a megszokott fél órás helyett órás ütemű közlekedésre kell készülniük. Az S12-es vonatok csak Tatabánya Oroszlány között közlekednek, a főváros felé közlekedő S10-es vonatok menet ideje fél órával meghosszabbodik. Tatabányáig néhány kivétellel menetrend szerint közlekednek, azonban onnan csak később indulnak tovább, Szártól pedig az eredetihez képest fél órával később járnak. Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak, a szállítmány értéke 24,2 millió euró, csaknem 9 milliárd forint, közölte Andrej Babiš, cseh kormányfő, miután pénteken délután prágai hivatalában montenegrói hivatali partnerével Milojko Špalićsal tárgyalt. A fegyverszállítási megállapodást Prágában írták alá a két ország védelmi minisztériumának képviselői. És végezetű sport, 44 nap, 9 óra és 42 perc. Mindössze ennyi időre volt szüksége Balla Istvánnak ahhoz, hogy kerékpárjával világrekordot döntve teljesítse a Trans-Kanada Ultra versenyt. A komáromi extrém sportoló épp egy másik komáromi, Szőnyi Ferenc rekordját adta át a múltnak, számolt be róla a komáromi televízió. A verseny végállomása Észak-Amerika legkeletibb csücske, a St. John's-i Cape Spear világító torony volt. Ott, ahol a bálnák és jéghegyek csúsznak az óceánba, most egy komáromi sportember írt történelmet.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is igazi nyári idő, több órás napsütéssel és meleg idővel. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán elszórtan fordulhat elő egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra.

Szép napot mindenkinek, Pisti köszi a híreket. Én pedig már indítom is a következő órát. Filmes hírek garmadája fog érkezni, például hozok infókat Britney Spears életrajzi filmjével kapcsolatban, az új Hirtelen 30-ról, valamint szó lesz a Robotzsaru sorozatról. Természetesen jönnek a legjobb slágerek is folyamatosan. Indulunk a Swiss Disco, Charlotte Haining és Félix közösével.

0: világ.
1: Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Lotfi Begé és Mező Misi közöse szólt az egy szó miatt. És bizony zöld utat kapott Britney Spears életrajzi filmje, ráadásul már megindultak a találgatások arról is, hogy vajon ki fogja alakítani a Poppikont. A film alapját egyébként Britney világhírű memoárja adja, a The Woman in Me. Az életrajzi film szereposztásáról tehát még egyelőre semmi hivatalos bejelentés nem érkezett, viszont a rajongók azért már most elkezdtek találgatni, és több nagy nevet is felvetettek. Köztük Sydney Sweeney-ét, Millie Bobby Brown-ét, Sabrina Carpenter-ét és Margot Robbie-ét. Amit tudunk egyelőre, az annyi, hogy a film rendezője John M. Chu lesz. Amit én 100%-ig tudok, hogy megyünk tovább James Hype-al, szól a Don't Wake Me Up.

Requiem és a Coming Home, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, és ugye mondtam, hogy hozok infókat az új Hirtelen 30-ról, ugyanis már javában zajlanak a munkálatai, ezzel kapcsolatban újabb hírek láttak napvilágot. A Variety magazin beszámolója szerint ugyanis Jennifer Garnert és Judy Greert is sikerült lencse végre kapni a forgatáson, bár a streaming szolgáltató továbbra sem erősítette meg hivatalosan, hogy a két színésznő ismét az eredeti karakterét fogja alakítani. Vagy egyáltalán alakítanak-e bármit. A bővebb hivatalos információ tehát egyelőre nincs ezzel a projekttel kapcsolatban. Viszont amit én tudok nektek mondani, és bővebb információ az az, hogy melyik dallal fogunk tovább menni a folytatásban, ez pedig nem más, mint a Milk and Sugar és a Let the Sunshine In. It's so lovely when it's sunny.

0: hogy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szűza és a Nobody Gets Me, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is itt a Ler Andrát halljátok. A folytatásban érkezik majd Cyril és James Blunt közöse a Tears Right Tonight, meg most indulunk tovább, ilyen Oliver és Sean.

Bell Junior, Azaria és Farkas Pisti közöse után itt vannak a hírek az új robot zsaru sorozatról, mert hivatalosan is berendelték. Ráadásul rögtön 8 epizóddal indul majd a projekt. A történet szerint egy óriási technológiai vállalat ráveszi a várost, hogy állítson szolgálatba egy brutálisan erős robotrendőrt, akibe egy közkedvelt szolgálat közben elhunyt rendőr tudatát ültették. A sorozat vezető írója, showrunnere és executive producere Peter O'Coles, míg James Wan, Michael Clear és Rob Hackett szintén executive producerként csatlakozik majd. És ami még jó hír, hogy az eredeti 1987-es a robot zsaru társalkotója és társírója Ed Neumeyer is részt vesz a munkában. Arról, hogy mikor érkezhet meg a széria, egyelőre nincsenek információk. Így visszakanyarodunk a legjobb slágerekhez. 2002-ből érkezik Santana és Michelle Branch közöse a The Game of Love.

0: És elértünk egy újabb óra végéhez, ami azt jelenti, hogy én megyek egy pár perc szünetre, addig Pisti elmondja a híreket, információkat. Amikor én visszajövök a szünetről, már indulunk is tovább Szigala, Jackson és Ilan Kedron közösével. Ez lesz a Riptide, mutatok belőle egy kis részletet.
1: Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép szombat délutánt kívánok. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, visszavonták a környezetvédelmi engedélyét. Korlátozzák a szlovén és horvát kutakon a tankolást. A Fradi az Eto helyett a Real Madriddal csap össze. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. A másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat megállapította, hogy a telephelyen előállított fedő anyagként használni kívánt anyagok szennyező anyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonsági mértéket, veszélyeztetve a környező és a felszín alatti vizeket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásainak. Nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték a társaságok. Az INA szerint az intézkedések célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes eloszlása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájutasson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Zenei program lesz Tatabányán, a Bányász művelődési otthonban. Július 25-én, azaz ma 19 órától a Bányász udvaron a Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket. A program és a buli ingyenes. És végezetül sport, későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto otthonában. A Magyar Szövetség Versenybizottsága még pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto FC és a Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztás nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája meggyőztes Real Madridot fogadja a Grupama arénában, pedig a halasztásra a nemzetközi kupákban való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen mindkét gárda versenyben van még. A győriek a Konferencia Liga, a népligetiek az Európa Liga selejtezőjében játszanak.
0: Időjárás.
1: A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de időnként komoly felhők is megjelennek az égen. A délutáni órákban helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat, a hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Hát például beszélni fogok arról, hogy milyen motivumokkal ellátott képeket, festményeket rakjunk a lakásunkba ahhoz, hogy

Tamás és a levél, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor most nézzük, hogy milyen motivumokkal ellátott képeket vagy festményeket tegyünk a lakásba, ahhoz, hogy pénzt és szerencsét vonzunk be vele. Legalábbis a Feng Shui és a Vastu Sátra szerint. A nőklapja.hu szépen összeszedte ezeket. Nézzük! Az első ilyen a felkelő napot ábrázoló festmény vagy fotó, ami a remény, a növekedés és az új lehetőségek szimbóluma. Aztán a vágtázó lovak, a legnépszerűbb motivumok egyike a Vastu Sátrában, a lovak az erőt, a lendületet és a kitartást szimbolizálják. A főnix az újjászületés jelképe, mind a Feng Shui-ban, mind a Vastu Sátrában. Ha a lakás déli részén helyezzük el, a jó hírnévvel, az önbizalommal és a szakmai sikerrel összefüggő energiákat erősíthetjük. Jövök még három darab ilyen festménnyel, viszont most még elmegyünk egy icipicit zenélni. Hamarosan szólni fog David Guetta, Teddy Swims és Tons and I közöse a Gun, Gun, Gun, viszont most Mike Posner jön a folytatásban a Cooler Than

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Destiny's Child 2001-es legre szólt a Bootylicious, és még ígértem nektek szerencsehozó festményeket, képeket, úgyhogy három ilyet hozok még. A hegyeket és dombokat ábrázoló képek a biztonságot, a tekintélyt és a hosszú távú sikert szimbolizálják. A hagyomány szerint a délnyugati falon a legszerencsésebb elhelyezni őket. A páva a szépséget, a büszkeséget és a társadalmi megbecsülést szimbolizálja egy délkeleti tájolású dolgozó szobában. A hiedelem szerint a harmonikus emberi kapcsolatokat és az anyagi javakat erősíthetjük általa. A napfényes ösvényt vagy ragyogó horizontot ábrázoló festmények, képek pedig a jövőbe vezető lehetőségeket jelképezik, ezeket hagyományosan a lakás északi falára ajánlott feltenni. Nos, ezek közül választhatok, hogyha szeretnétek egy kis szerencsét bevonzani az életetekbe. Most pedig megyünk tovább Punksolal, az I Don't Wanna Know fog szólni.

halott pénz és az erre még meghívlak után visszakanyarodunk a nemzetközi vizekre, ugyanis egy újdonság fog következni. Gordo és Reiner Zonnewald közöse érkezik a Loco Loco.

Ezt a harmadik órájának a végéhez is elértünk, úgyhogy most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat, utána pedig visszatérek és indítom a következő órát ezzel a dallal.

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádióval, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és

0: Design Garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Súlyos erdőtüzek tombolnak Spanyolországban, több mint 40 ezer ember telepítettek ki. Egymás mögött sorakoztak a héten a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál. Mese délután lesz Esztergomban. Jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István, és ezek a hírek. Egy nap alatt több mint 40 ezer ember telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be Ottonába. A Spanyolország középső részén Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt. Francisco Martín, a központi kormány megbízottja, az oltást koordináló testület legújabb ülését követően elmondta, nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, több lakó ház is megsemmisült. Egymás mögött sorakoztak a héten a veszteglő szállodahajók a Komáromi Erzsébet hídnál, számolt be róla a kemma.hu. A Duna vízállása mostanra olyan kritikus szintre süllyedt, hogy a nemzetközi turistahajók biztonsági okokból nem tudják folytatni az útjukat. Előfordul, hogy a hajók Komáromban kénytelenek hosszabb időre megállni, az utasokat pedig autóbuszokkal viszik tovább Győrbe, Pannonhalmára vagy Budapestre. Más esetekben a hajók már Magyarországot sem tudják elérni, és Pozsonyból vagy Bécsből szervezik át a teljes programot. Mese délután lesz ma, azaz július 25-én Esztergomban. Élő meseolvasásra várják a gyerekeket és szüleiket 3-4 éves kortól. A program 17:30-kor kezdődik a Mesekuckó játszótéren, a részvétel ingyenes. És végezetül sport, a Dorogi Bányász FC nem csak az NB3-ban, hanem a megyei első osztályban is indít csapatot. Mindenről Zsivócki Gyula, a Dorogi Bányász FC szakmai vezetője nyilatkozott a klub hivatalos közösségi oldalának. Zsivócki azt mondta, ezzel lehetőséget teremtenek a dorogi utánpótlásban játszó fiataloknak, hogy saját városukban, a saját klubjukban mindenféle átigazolás nélkül bemutatkozhassanak a felnőtt labdarúgásban. Hangsúlyozta, a második csapat indítása az első keretben lévő játékosoknak szintén segítséget jelentett, mivel akik kevesebb játék lehetőséget kapnak az NB3-ban, vagy sérülésből épülnek fel, azoknak hasznos játékperceket biztosít ez a lehetőség.
0: Időjárás.
1: Szombaton és vasárnap is igazi nyári idő, több órás napsütéssel és meleg idővel. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán elszórtan fordulhat elő egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt, sziasztok, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti neked pedig természetesen köszi a híreket. Ebben az órában azokról az ételekről lesz szó, amik omega-3 zsírsavakban gazdagok, akik pedig zenerajongók, ne menjenek sehova. Hozom a legjobb slágereket a folytatásban is, és ahogy előző óra végén ígértem, Somberrel fogunk tovább menni, szól az Andrezzt.

0: cselek.
1: Szakács Gergő, fénykép, nagy háttérrel, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor nézzük azokat az ételeket, amik omega-3 zsírsavakban gazdagok. Az omega-3 zsírsav tartalmú ételek fogyasztása ugyanis nagyon fontos az egészség fenntartása miatt. Fontos szerepe van a szív az érrendszer védelmében. Fogyasztásuk ezen kívül hozzájárul a koleszterin szint egyensúlyban tartásához, gyulladásos folyamatok csökkentéséhez és az erek rugalmasságát is védjük vele, hogyha rendszeresen fogyasztjuk. Nézzük akkor, milyen ételek ezek. A lazac a legnépszerűbb omega-3 forrás, amely a szív- és érrendszeri egészség mellett D-vitamint is biztosít. Aztán itt van a lenmag és a lenmagolaj. Az összes élelmiszer közül a lenolaj tartalmazza a legmagasabb koncentrációban az omega-3-at. A chia mag is jó választás lehet, nagy mennyiségben tartalmaz omega-3 zsírsavat, emellett rostban, fehérjében és ásványi anyagokban is gazdag. Hozok majd még ilyen ételeket, viszont most megyünk tovább a Boniemért.

Arizona és a Problems, ez volt 2019-ből itt a Forrás Rádióban, és akkor hozok még három omega 3 zsírsavakban gazdag ételt, hogy egy kicsit fel tudjátok tölteni a készleteket. A szardinia kalciumot, fehérjét és jelentős mennyiségű EPA-t és DH-t tartalmaz. A dió az egyik legjobb olajos mag az omega 3 bevitel növelésére, a szójabab pedig önmagában, vagy például edamame formájában is tartalmaz omega 3-at. Nos, ezekkel az ételekkel tudjátok feltölteni az omega 3 szinteteket, a folytatásban pedig most megyünk tovább Beyoncé-vel, Soul a Crazy.

A Valmar és Nótár Méri közös szerzeménye a Beleúszok. Ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is itt a Ler Andreát halljátok, egészen este 8 óráig fogok szórakoztatni benneteket, meg természetesen hozom a jobbnál jobb dalokat is, szóval megyünk tovább Oliver Kolecki és Jan Blomqvist közösével. Ez a

üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

ennek az órának is vége van, úgyhogy most tartok egy pár perc szünetet, amíg Szabó István elmondja a híreket, információkat. Utána természetesen visszatérek, hiszen egészen este 8 óráig leszek itt veletek. A következő óra ezzel a dallal fog indulni.

sportban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van

0: Easy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafet 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket, helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét. Módosul a vonat közlekedés Vármegyében, Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a budapesti Soroksári út felett, között a közlekedési és beruházási Montenegrónak. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a budapesti Soroksári út felett, között a közlekedési és beruházási minisztérium az MTI-vel.

0: perccel eltérő indulásokkal, hosszabb menetidővel is kell számolni. Napközben a Szára, a Szárligetre és Alsó-Gallára utazóknak a megszokott fél órás helyett órás ütemű közlekedésre kell készülniük. Az S12-es vonatok csak Tatabánya Oroszlány között közlekednek, a főváros felé közlekedő S10-es vonatok menetideje fél órával meghosszabbodik. Tatabányáig néhány kivétellel menetrend szerint közlekednek, azonban onnan csak később indulnak tovább, Szártól pedig az eredetihez képest fél órával később járnak. Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak, a szállítmány értéke 24,2 millió euró, csaknem 9 milliárd forint, közölte Andrej Babiš, cseh kormányfő, miután pénteken délután prágai hivatalában montenegrói hivatali partnerével Milojko Špaliccsal tárgyalt. A fegyverszállítási megállapodás Prágában írták alá a két ország védelmi minisztériumának képviselői. És végezetül sport, 44 nap, 9 óra és 42 perc. Mindössze ennyi időre volt szüksége Balla Istvánnak ahhoz, hogy kerékpárjával világrekordot döntve teljesítse a Trans-Kanada Ultra versenyt. A komáromi extrém sportoló épp egy másik komáromi, Szőnyi Ferenc rekordját adta át a múltnak, számolt be róla a komáromi televízió. A verseny végállomása Észak-Amerika legkeletibb csücske, a St. John's Cape Spire világító torony volt. Ott, ahol a bálnák és jéghegyek csúsznak az óceánba, most egy komáromi sportember írt történelmet.
1: Időjárás.
0: A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, de időnként komoly felhők is megjelennek az égen. A délutáni órákban helyenként zápor vagy zivatar kialakulhat, a hőmérséklet 28 és 32 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot, sziasztok, Pisti, köszi a híreket, infókat. Ebben az órában mesélni fogok egy nőről, aki a túláradó boldogsága miatt került kórházba, és elárulom, hogyan tudjuk megvédeni autónkat az UV-sugárzás ellen. A legjobb slágerek mellett persze. Most például indul az óra Sophie Ellis Baxterral, Soul of Freedom of the Night.

1999-ből szólt a Madison Avenue-tól a Don't Call Me Baby itt a Forrás Rádióban, és nagyon úgy tűnik, hogy a boldogsággal is vigyázni kell. Egy 65 éves nő a lányásküvője után ugyanis bekerült a kórházba. A vizsgálatok a ritka Takotsubo kardiomiopátia jeleit mutatták ki, ami nem más, mint a boldog szív szindróma, ezt pedig a hirtelen extrém pozitív érzelmi sok váltja ki. A kutatások szerint a pozitív érzelmek az összes Takotsubo eset nagyjából 1,5%-át váltják ki, szóval annyira azért nem kell aggódni. Az esküvő után egyébként a kórházba került 65 éves nő is szerencsére teljesen felépült. És akkor most visszakanyarodunk a legjobb slágerekhez. Unotus, Jannik TV és Stanex közösével indulunk tovább. Ez a Narkotik. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Jude Law és Azaria közöse a Várnék, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Zara Larsson és a Midnight Sun, viszont most egy 2014-es lágerrel fogunk tovább menni.

0: amikor a napodnak kell egy kis ritmus. Forrás Rádió, mindig veled.
1: No nightmares, when you can still see the light.

0: A TV maci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, és akkor most nézzük meg, hogy hogyan védjük meg autónkat az UV-sugárzás ellen. Hát nekünk ugye ott van a napvédő krém, de hát ezt mégse lehet ugye az autóra kenni. Szóval a technokrata információira fogok hivatkozni. Tehát a nyári időszakban az egyik legfontosabb, hogy jó helyre parkoljunk, amennyiben lehetséges. Érdemes garázsban, fedett parkolóban vagy árnyékos helyen hagyni a kocsit, így csökkenthető a karosszériát és az utasteret érő UV-sugárzás. Ha erre nincs lehetőség, egy szélvédő takaró használata is sokat segíthet, nem csak az utastér felmelegedését mérsékli, hanem a műszerfalat és az egyéb belső felületeket is megkíméli a napsugárzás okozta a fakulástól. Amennyiben hosszabb ideig a szabadban parkolunk, érdemes jól szellőző UV-álló autó takaró ponyvát használni, amely átfogó segítséget nyújt a napsugárzás, a por és az egyéb környezeti hatások ellen. Aztán az autónk abroncsait is védeni kell. Először is mindenképpen nyári gumival közlekedjünk ilyenkor, ez az első lépés. A második az, hogy az állapotára folyamatosan figyeljünk oda. A nyári nap hatására az abroncsokban lévő levegő kitágul, ami növelheti a belső nyomást, és hosszabb távon egyenetlen kopáshoz, valamint kedvezőtlenebb menetdinamikához is vezethet. Ezért ajánlott legalább 2 hetente, illetve minden hosszabb utazás előtt ellenőrizni a guminyomást, és szükség esetén a gyártó előírásainak megfelelően korrigálni azt. Az UV-védelemmel ellátott gumiápoló szerek pedig szintén hozzájárulhatnak a jó állapot megőrzéséhez. Nos, ennyit erről, vissza a jó zenékhez. David Guetta és Sia közösével megyünk tovább, szól tőlük a Let's Love.

A Van Hello és Lil Frog közös a csoda, hogy még élünk. Ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig most megyünk tovább Alok és Anita közösével. Szól a Looking for Love.

Sziasztok! Negyedik órájának a végéhez is elértünk, úgyhogy most átadom a terepet Szabó Istvánnak, elmondja a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza és indítom a következő órát ezzel a dallal.

azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 6:03, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, visszavonták a környezetvédelmi engedélyét, korlátozzák a szlovén és horvát kutakon a tankolást, a Fradi az Eto helyett a Real Madriddal csap össze. Jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó Istvántól. A másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat megállapította, hogy a telephelyen előállított fedő anyagként használni kívánt anyagok szennyező anyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonsági mértéket, veszélyeztetve a környező talajt és a felszín alatti vizeket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakként használni kívánt anyagok szennyező anyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonsági mértéket, veszélyeztetve a környező talajt és a felszín alatti vizeket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható

0: 11-én, azaz ma 19 órától a Bányász udvaron a Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket. A program és a buli ingyenes. És végezetül sport, későbbi egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB1 harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros-Győri vendégjátékát a bajnoki címvédő Eto'o Tonában. A Magyar Szövetség Versenybizottsága még pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto'o FC és a Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztás nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája meggyőztes Real Madridot fogadja a Groupama arénában, pedig a halasztásra a nemzetközi kupákban való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen mindkét gárda versenyben van még. A győriek a Konferencia Liga, a népligetiek az Európa Liga selejtezőjében játszanak.
1: Időjárás.
0: Szombaton és vasárnap is igazi nyári idő, több órás napsütéssel és meleg idővel. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán elszórtan fordulhat elő egy-egy frissítő zápor vagy zivatar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép napot kívánok, már csak 2 óránk van hátra a sziesztából, és köszi, hogy itt vagytok velem. A folytatásban is érdemes maradnotok, hiszen 8 órától érkeznek a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, akik élőben keverik majd a zenéket nektek. Most azonban még egyelőre én szolgáltatom a jobbnál jobb slágereket, szóval indul az óra Molly és Silent Eddie közösével.

Taylor Swift és az Uplight itt a Forrás Rádióban, a mikrofonnál pedig Hittaler Andreát halljátok. Hamarosan jön a váltás, érkeznek ide a stúdióba a Forrás Rádió DJ-i, ők fogják majd tovább pörgetni a hangulatot. Este 8 órától ma a Saturday Live Sessionben DJ Grosso, 9 órától pedig DJ Hubik lép a keverőpult mögé, aztán jön a Club Session, ahol 10 órától DJ Axel, 11 órától pedig Robin Schulz érkezik a Sugar Radio Show-val. Most azonban még egyelőre én hozom nektek a slágereket, szóval megyünk tovább Dash-el.

0: adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt vagytok velem, és ha tudtok, maradjatok mindenképpen, hiszen hozom a folytatásban is a remek dalokat. Nem mellesleg nagyjából egy óra múlva kezdődik a Forrás Rádió élő mix műsora, a Saturday Live Session, utána pedig a Club Session is. De most még egyelőre én keverem a zenét, szóval indulunk Chris Van Dutch, Charming Horses és DJ Oldie közösségével.

Drop Dead, ezt szólt Olivia Rodrigo-tól itt a Forrás Rádióban. Nem sokára pedig indul a Saturday Live Session, 8 órától DJ Grosso, 9 órától pedig DJ Hubik keveri a zenéket, utána jön a váltás, indul a Club Session, ahol 10 órától DJ Axel pörgeti a lemezeket, utána pedig jön 11 órától szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én most elköszönök tőletek, legközelebb holnap rádiózhatunk együtt reggel 7 órától. Az elmúlt közel 7 órában Hittaler Andreát hallottátok, további szép estét, jó bulizást már, ha mentek, sziasztok!

0: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Száraz fűjes gaz égett Tatabányán, régóta várt fejlesztés valósult meg Kisbéren, szigorítanák az öreg túhajózását Tatán. Jövök a részletekkel, a hírperceket hallják 2026. július 25-én, szombat este Szabó Istvántól. És akkor a folytatás, a nyári időszakban is fontos a testmozgás, de a hőségre való tekintettel óvatosabban kell bánni a szervezetünkkel. Hogy hogyan sportoljunk ilyenkor, arról Barnán és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus beszélt rádiónknak. Barnán és Usa Évát hallják.
1: Én azt gondolnám, hogy aki rendszeresen, akár hobbi szinten is, de mozog, ők szerintem azért jobban ismerik sport alatt a szervezetüket, tehát szerintem ők azért azt érzékelik, hogy mi az az idő, amikor még elmegyek kocogni, mennyi időre megyek kocogni. Nyilván azért a legtöbb konditeremben van légkondi, tehát ha most valaki tervez mozgást, azért vannak légkondicionált helyek, de azért még így is azt mondom, hogy aki nem mozog rendszeresen, és most elmegy egy ilyen légkondis helyre, hogy azért óvatosan tegye, tehát hogy nem most kezdjünk hirtelen nagyobb erőfeszítésbe, de egyébként így van, ahogy mondott, tehát inkább a reggeli, a késő esti órákba menjünk, próbáljunk inkább árnyékos helyet választani, víz melletti helyet, ahol azért egy picit, ha nincs is konkrétan hűvösebb, de érzetre azért csak jobb, és ami még így praktikus szerintem, hogyha valakinek olyan karkötője vagy órája van, ami mutatja a pulzust, hogy ehhez nagyon jól tudunk viszonyítani, tehát amikor azt érzékeljük 42 fokba, hogy egyébként is magasabb a pulzusunk, akkor erre nem kellene ráterhelni. Ha valaki most kezdi majd a mozgást mondjuk egy hőségrédő után, akkor mindenképp egy kiadósabb sétával érdemes kezdeni, érdemes nézni a pulzust, hogy azért ne terheljük túl a szervezetünket. Ha pedig valaki szed gyógyszert, akkor meg még óvatosabban, tehát különösen egy vérnyomás csökkentő mellett, vagy akinek vércukor problémái vannak, őnekik mindenképpen mondanám, hogy érdemes pulzus kontroll mellett menni, érdemes úgy elmenni otthonról, hogy van nálunk folyadék. Hobbi sportnál egyébként teljesen jó a csapvíz, csak legyen nálunk. A legtöbb helyen, tehát akár ha most mondom a tatai tópartot, vagy akár mondom a csónakázó tó környékét, azért vannak vízvételi lehetőségek, tehát hogy ezt jó, hogyha betervezzük, mert elmegyünk egy bizonyos mennyiséggel, nyilván meleg van, fel fog melegedni, egy vagy kettő elfogy, de hogy akkor után tudjuk tölteni, és aki most kezd így mozogni, mondjuk érdemes elvinni magunkkal egy müzli szeletet, hogy akár alatta, vagy akár utána, akkor ha úgy érezzük, hogy nagyon leesne a vércukor szintünk, vagy tényleg nagyon éhesek vagyunk, akkor legyen nálunk. Ugye, aki cukorra szed gyógyszert, nekik eleve is szoktuk javasolni, hogy szőlőcukor és víz az mindig legyen náluk. Ugye a szőlőcukor az egy rosszul létre való, tehát az nem arra van, hogy egyébként eszegessük a szőlőcukrot, mármint cukorbetegként. Nyilván normál esetben vihetünk magunkkal is, lehet belőle eszegetni, de hogy folyadék és valamilyen szénhidrát, az jó, ha van nálunk.
0: Száraz hűs gaz égett szerda délután Tatabányán, az Áfonya út közelében. A lángok 14 épületre terjedtek át. A tatabányai, a bajnai, a komáromi, a nyergesújfalui és a kisbéri hivatásos, az oroszlányi önkormányzat, valamint a tatabányai, ácsi, bicskei és a környei önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el a tüzet. A munkálatokban 37 tűzoltó vett részt, munkájukat a nehéz terepviszonyok, a szél és a területen felelhető nagy mennyiségű hulladék is megnevezítették. A tűzesetben érintett lakók közül ketten lakosságvédelmi intézkedést kértek, elhelyezésükről az önkormányzat gondoskodott. A tűz gyors terjedésében szerepet játszott az is, hogy több udvaron sok hulladékot, éghető anyagot halmoztak fel, illetve sok volt a gondozatlan, száraz növénnyel fedett terület. A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálat keretében vizsgálják. A megyében, ahogy az ország teljes területén, továbbra is tűzgyújtási tilalom van, azaz tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres környezetében, számolt be a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján. Régóta várt fejlesztés valósult meg Kisbéren, a gödrök és az egyenetlenségek eltüntetésével korábban már a Kossuth-Lajos utcában is rendet tettek, most pedig az új szőlő és a Percel-Mór utca burkolatlan szakaszára került sor. Sinkovics Zoltán polgármester az átadás kapcsán kiemelte, a városvezetés számára elsőrangú szempont a lakossági visszajelzésekre való gyors és hatékony reagálás. Szigorítanák az öreg túhajózását, a város indoklása szerint az utóbbi idő

0: Szakban egyre több elektromos eszköz jelent meg a tavon. A tervezet szerint az évente kiadható engedélyek számát is meghatároznák. A gépi meghajtású, vagyis elektromos és motoros vízi járművek esetében összesen 15 engedélyt adnának ki, míg az eseti engedélyek számát 5 hajóban maximalizálnák. A szabályozás oka, hogy a tóhasználók szerint az öreg tó elérte azt a határt, ahol már nem lehet korlátlanul növelni a hajók számát. A város célja ezért a jelenlegi állapot fenntartása és a tó terhelésének csökkentése. Megkezdődik az esztergomi Kisduna sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi munkálatok tervezett időpontja 2026. július 27-e és 29-e között naponta éjfél és reggel vagy hajnal 4 óra között. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja módosulhat, de törekednek a jelzett időszak betartására. Zenei program van most ezekben a percekben is a Tatabányai Bányász művelődési otthonban. A Bányász udvaron a Red Boys Irish Folk zenekar várja az érdeklődőket. A program ingyenes. Az Irish Folk az ír népzene, egy gazdag hagyományokkal rendelkező zenei irányzat, amely gyors táncdalairól, jig és reel, illetve lirai balladáiról és jellegzetes hangszereiről ismert. Ilyen a hegedű, a fuvola vagy az írduda. És végezetül sport, horgászat, több óriási ponty sorogra akadt a tatai derítő tónál. Július 9-én egy 21 kg-os pontyot, július 12-én egy 17 kg-os, majd július 16-án egy 16, illetve egy 19 kg-os pontyot is kifogtak a horgászok. Az ilyen méretű halak még a tapasztalt sporthorgászok számára is komoly élményt jelentenek. A pontyok mellett ráadásul amúr, tokhal és harcsa is él a víz. A hírperceket 2026. július 25-én szombat este Szabó Istvántól hallották. Köszönöm figyelmüket és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Holnap reggel 7 óra 57 perckor ismét találkozhatunk, ahogyan az esti hírpercekben is. Érezzék magukat jól, addig is viszont hallásra. Jó éjszakát!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora. A házigazda DJ Hubik.
3: Igen, itt vagyunk, sziasztok! Ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulinító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda műsorvezető DJ Hubik Sándor, sziasztok! Indul az első élő mixora, lejátszok mögött DJ Grossot, köszönhetem, aki 20-tól 21 óráig mixel nekünk élőben. Szia Gábor, szervusz!
4: Hello, sziasztok!
3: Kicsit recsegett az előbb a fülhallgató, éreztette is.
4: Aha, igen, de most már minden jó.
3: Teljesen jók vagyunk. Hogy telik a nyár, Gábor? Régen láttalak.
4: Hát igen, régen találkoztunk. Egészen jól, köszönöm szépen. Munka, zenélés, pihenés, próbálok sokat pihenni.
3: Ha már beszélgettünk róla, akkor belevisszük így élő műsorban, lakszik, nem fárasztó?
4: De a legfárasztóbb meló szerintem ez a 12-14 óra körülbelül.
3: Igen, erről
4: beszélgettünk. Tudnánk mesélni szerintem.
3: Igen, erről beszélgettünk itt az élő műsor elején Gáborral, hogy azért egy lakszit lebonyolítani, levezényelni azért egy DJ-nek nagyon-nagyon nem könnyű, ugye? Ő érkezik elő, először, és ő megy utoljára. Sokan nem is tudnak erről. Jó magam is csinálom, ugye? Nem olcsón csináljuk. Pont ennek okán, de a jó DJ-t meg kell fizetni, én azt gondolom. Hova lesz ma este az irány? Hogyha ezt nem is kérdeztem tőle, tényleg.
4: Így van. Ma este a Cool Bárba megyek.
3: Változatos a kedvére. Jó kis Cool Bár. Na, egyszer elmegyek.
4: Várunk mindenkit sok-sok szeretettel. És
3: ott a helyen mindenkinek.
4: Tényleg
3: elmegyek. Egyszer tényleg elmegyek megnézni, aztán jó berugunk. Milyen zenéket hoztál?
4: Figyelj, készült nagyon jó és új zenékkel, és hoztam egy új saját remixet is, mert mostanában így elkezdtem elkezdtem így többet dolgozni a saját dalokon, remixeken.
3: Anélkül be se engedtelek volna az ajtón, hogy
4: köszi. Úgyhogy figyelj, szerintem tök jó lesz.
3: Na tehát akkor 21 órától sem állunk majd meg, jó magam. DJ Hubik mixelek, igen, és alapozom a ma esti győri Mamma Mia-s bulit. Éjféltől ott fogok zenevonálni majd. Ne felejtsétek el, 22 órától lesz club sessionünk is, ahol DJ Axel hozza a legjobb nyári zenéket. Mit szólsz hozzá, Gábor? Egy hét és jön vissza a kánikula. Te hol leszel jövő héten szombaton? Ezt még azért meg akartam. Remélem Lagziba. Csak hogy kérdéskedjék egy kicsit.
4: Jövő héten szerintem pont pénteken a kulba, szombaton pedig Győrben alaposan.
3: Győrben? Ó, nagyszerű.
4: Ott jó.
3: Klimatizált, hűvös klub.
4: Hát meg figyelj, kinyitjuk az ajtókat, ablakokat, és
3: alig kell pakolni, ezt nagyon szeretném. Iszonyú hőséget mondanak egyébként jövő héten szombatra, sőt már jövő hét végére, úgyhogy nem irigylem a lagzizókat. Na mindegy, működik SMS Viber számunk 0620 9485. Írjátok meg nekem üzenetben, hogy mostanában mi a kedvenc slágeretek, mi lesz a ma esti program, netán hova megy bulizni, és ugye mi a véleményed az élő mix műsorral kapcsolatban, ezt észrevételeket várjuk. Köszönjük, hogy itt vagytok, DJ Grosso és a műsorvezető jó magam DJ Hubik, Hubik Sándor. Belecsapunk az éjszakába, tekert fel a hangerőt. Gábor, te meg nyomjad.
4: Jó, nézzük. Nyomjuk.

0: ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombat esti élő mix műsora. A keverőpult meg a DJ Grosso Mixel 21 óráig nektek élőben. Nagyon jók a zenék, Gábor. Igazi vendégváros klub zenék. Ezek nagyon-nagyon jó zenék, tényleg. Aminek nem az a lényege, hogy minden ember ismerje, nem az a lényege, hogy a csapból is ez folyjon, hanem egyszerűen az a lényege, hogy meghald, és jól érezd magad rá.
1: Így van,
0: jól mondom, ez a lényeg. Jó vagyunk, Gábor. Hogy éled manapság ezeket a bulikat? Úgy értem, hogy mikor indulni kell, vagy ott vagy, vagy mit, mindig van kedved hozzá? De most ezt komolyan kérdezem.
1: Persze, egyébként teljesen így, amikor...
0: Nem volt még olyan, hogy fú, menni kéne diszkózni, most tényleg nincs kedve, most inkább otthon nézni a deriket, a jockeyt.
1: Nem. Egyébként nem, mert nyilván van, hogy délután így alszom egyet a buli előtt, aha, és ahogy elkezdek már készülődni, akkor így jön bennem a drunk, és akkor megiszok két kávét, és akkor már így teljesen már...
0: Ahol nincs gyerkőc, ott könnyű aludni. Szundikálni egyet buli.
1: Jó, még kievezem ezeket a hónapokat, éveket.
0: Na, azt hiszem, hogy beszélünk az Annával. Nem így működik. Bocsánat.
1: Ez már a múlt éve.
0: Inkább engedjük ezt így élő műsorban.
1: Köszönöm szépen.
0: Nálam egyébként nagyon közönségfüggő ez. Olyan a társaság, akkor nagyon nagy örömmel lelem a bulisztatásban. Azonban, hogyha nagyon megfáradt a társaság, akkor én is nagyon könnyen megfáradok azon a napon. És alig várom a végét. De hát ilyen is van, olyan is van. Tehát,
1: persze.
0: Minden szakmabéli tudja. Az élő műsor SMS Viber száma 0620 97 8 95. 22 órától a Club Session a DJ Axel teszi majd tiszteletét, és mixeli a legjobb zenéket a Forrás Rádión. Tőled kérdezném, hogy mi lesz a folytatásban?
1: Figyelj csak, a folytatásban egy saját remix, bootleg, kihogyan szeretném mondani. Bad Bunny, és ez a Café Con Ron, és ebből készítettem egy saját remixet, amit nem tudom, szerintem lehet, hogy csinálok belőle egy új verziót,
0: sokáig,
1: mert kicsit
0: ilyen
1: commerce-nek érzem. És
0: sokáig tartott?
1: Hát figyelj, pár napot eljátszottam vele, és utána a master az, amit még többször kellett így csinálgatni, csiszolgatni, viszont tényleg közben kaptam egy üzenetet, hogy Pekler Jánosnak kívánok ezzel a dallal boldog születésnapot, mert ők most egy kerti buliba
0: éppen minket hallgatnak. Fel a Forrás Rádiót,
1: így kell ezt csinálni.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk, és akkor DJ Grosso.
1: Hát jó, jöjjön ez a Bad Bunny, nézzük meg, hogy akkor...
0: Saját remixben.
1: Egy sajátban, így van.
0: Saturday Live Session.

jöjjék nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig!

0: Saturday Night Session, itt vagyunk veletek élőben a második élő mixóra előtt. Jó magam, DJ Hubik, 21 órától nagy klub himnuszokkal, átdolgozásokkal érkezem majd. DJ Grosso tette tiszteletét nálunk, ugye 21 óráig ő mixel élőben. Köszönj szépen, Kábor, minden később becsatlakozok meg.
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök újra mindenkit.
0: Mi lesz a folytatásban? Nagyon kellemes kis andalgó zenékkel mentél tovább, legalábbis így az utolsó. Nagyon volt köztük egy-két szigorú dallam is, amit kedves barátod csinált, vagy hogy
1: így van, ez ami pont így leúszik, ez The Sage és a Lauren. Jól olvastam, igen. Szabi barátomnak ez egy legújabb dala, ami hamarosan, hivatalosan is meg fog elvileg jelenni. És megyünk tovább egy Planet Funk-kal, ez is egy ilyen régi, szerintem klub himnusz.
0: Azért azt a húgót, az nem volt szép lejátszani előlem, nem gondolom.
1: Hát sajnálom.
0: Nem baj.
1: Figyelj, lejátszod még egyszer ismétlés a tudás anyja.
0: Nem, azért ugyanazt a zenét két órában nem szokás játszani, ugye? Persze. Jó, hát akkor ezt megkaptuk, semmi baj nincs, nem tudhattad, nem látsz a vesénbe. Figyelj, azt már nem kérdezem meg, hogy mivel megyünk tovább, ezt az előbb elmondtad, ne felejtsétek el, 22 órától lesz Club Sessionünk is, ahol DJ Axel mixel nektek egy egész órán keresztül, hogy 22 órától sem áll meg a szombat esti, érkezik a Sugar Radio Show, és Robi Schulz legújabb összeállítása, nagyon kellemes zene, ígérkezik felfelé, ne felejtsétek el, SMS Viber számunkat sem, 0620 978 975, itt vagyunk veletek élőben, minden szombat este, Saturday Live Session, a szombat esti élő mix műsorunk. Maradjatok velünk, engedd már ezt a lukot.
1: Megy.

0: Gábor, én nagyon szépen köszönöm, és nagy tiszteletet tetted ide élő műsorban. Ideje volt már, én azt gondolom.
1: Így van, már nagyon régen jöttem, régen és voltam. Nagyon régen találkoztunk, és köszönöm szépen, hogy
0: nagyon szívesen. Jó kis So Many Times. Milyen remixben szólt, ha megkérdezed?
1: DJ Junior remixében.
0: DJ Junior, ugye, mostanában nagyon jó remixeket csinál egyébként.
1: Nagyon jó. Nagyon kellemes.
0: Jó bulit kívánunk neked a Cool Bárba. Pálinkát ne felejtsd el, légy szíves. És gondolj majd rám. Győrbe van, én még nem bírom a pálinkát.
1: Te mit fogsz?
0: Nem szabad hangosan mondani.
1: Jó, de akkor majd így képzeletben majd így kocintunk egyet.
0: Így van, a telepátia működni fog, én azt gondolom az éjszaka folyamán, úgyhogy csak te hamarabb végzel egy pár órába. Tehát gondolj rám szánakozva. Olyan 4 óra körül, vagy 3 óra körül.
1: Majd írok valami szép izit.
0: Mindenképpen, egy fotót lőjé, hogy megyek haza, te meg szívja ott te. Pont.
1: Nem. Na, kitartás, anyikám.
0: Köszönöm szépen. Várjuk továbbra is az üzeneteket SMS Viber számukra 0-20-94-8-95-85. Már is indítom a saját trackeimet 21 órától. Jó magam, DJ Hubik, Pixepörök. Maradjatok velem. Gábor, neked meg nagyon jó bulizást még egyszer.
1: Köszönöm neked is viszont. És mindenkinek jó bulizást.
0: Mi lesz a kilépőd? Anélkül nem.
1: A kilépő 2 ausztrál világsztár, Fischer és a Tunes and Die.
0: Hagyjuk. Maradjatok velünk.
1: Sziasztok.

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.